0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Mangó Sándor, a Szőlő utcai javító intézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a Kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A Kontroll interjújában elhangzott, hogy Mangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát, és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előrefizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, erősítette meg a csatorna elnök vezérigazgatója 444-nek. Vaszi Miklós a portálon megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt. Úgy fogalmazott, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brandekkel a tanúságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. A 444.hu információi szerint a Napló magazin műsort is érinti az új elszervezés. Az RTL televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15 ezer forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Mangó Sándor a Szőlő utcai javító intézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A kontroll interjújában elhangzott, hogy Mangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, erősítette meg a csatorna elnök vezérigazgatója 444-nek. Vaszi Miklós a portálon megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt. Úgy fogalmazott, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brendekkel a tanúságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. A 444.hu információi szerint a Napló magazin műsort is érinti az újjászervezés. Az RTL televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15 000 forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. május 8-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Aktív majálist szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palócringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokart bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokartozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője, a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Loksa Leventét, a Palócring majális szervezőjét hallják.
2: Szálláshelyek tele vannak, úgyhogy aki még tud, azért távolabb még tud találni, úgy gondolom Széchenyi vagy akár Romhány és a podcast irányába tájékozódjanak. A plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az ójáshúzda és az ugrálóvája gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagy vidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
0: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
2: A környékbeli településekkel arra az elhatározásra jutottunk, hogy mivel ez egy régóta betöltetlen praxis volt, és helyettesítéssel ellátott szolgáltatás működött, ezért a környékbeli 4 településsel együtt úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy közös praxis közösséget. Ez már gyakorlatilag egy akkora terület, amely önállóan is életképes, és így az 5 településen több mint 3600 embernek nyújt lehetőséget. Tehát innentől kezdve már heti 30 órában nyitva lesz a fogászati rendelő, és ez érinti Bercelt, Galgagutát, Nógrádkövesdet, Széchenykét és Becskét is. Ha minden jól megy, mivel a fizikai megvalósulás az most már elkészült, az eszközbeszerzés folyamatába léptünk be. Már megvan az új fogorvosi szék, de még néhány másik dolgot, új röntgenkészüléket kell beszereznünk.
0: Felújítják Vácnátót egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Vácnátóti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. Spiegelhalter Lászlót, Vácrátót polgármesterét hallják.
3: Ez tulajdonképpen egy olyan út, a Bajcsy-Zsilinszky út, ami a temetőnk előtt megy el, tehát van egy közszolgálati funkciója is, illetve van egy olyan része, hogy ez mind a régi Vácrátót téli lakosoknak nagyon-nagyon fontos utca, és az új részen, tehát az új lakóparkban lakóknak is egy fontos, mert ezen keresztül lehet megközelíteni a lakóparkot. Most ez egy szilárd új burkolatot kap szegéllyel, vízzel vezetéssel együtt, úgyhogy ez egy nagy fejlesztés látható most, és nagyon örülök neki, hogy most megtörténik. Nekünk még nagyon-nagyon sok olyan utunk van, ami csak kősort út, és ezeket szilárd új burkolattal kell ellátni. Reménykedtünk abban, hogy amikor elindul a Nippon látszátóton, akkor az iparűzési adóból meg tudjuk valósítani. Sajnos ez a Nippon indítás egy picit húzódik, tehát talán ebben az évben elindul, és akkor jövőre szép bevételekből tudjuk gyarapítani a falu útjait. Bízunk ebben nagyon.
0: Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szívalakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. A 15 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában 3-3-as döntetlent játszott egymással a balasagyarmati Günther és a Karancsalja csapata. A forduló gólgazdag meccsét a kölyök foci ese a Bercelejlen játszotta. 24-1 lett a vége. A bajnokságot Bátony Terenye vezeti 39 ponttal, második a Rimóc, harmadik jelenleg a kölyök foci.
1: Időjárás.
0: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
1: Közlekedés.
0: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 8-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Aktív majális szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palócringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokárt bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokártozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője, a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Loksa Leventét, a Palócring majális szervezőjét hallják.
4: Szálláshelyek tele vannak, úgyhogy aki még tud, azért távolabb még tud találni, úgy gondolom Széchenyi vagy akár Romhány és a Podcast irányába tájékozódjanak. A plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az ójáshúzda és az ugrálóvája gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagy vidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
2: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
5: A környékbeli településekkel arra az elhatározásra jutottunk, hogy mivel ez egy régóta betöltetlen praxis volt, és helyettesítéssel ellátott szolgáltatás működött, ezért a környékbeli 4 településsel együtt úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy közös praxis közösséget. Ez már gyakorlatilag egy akkora terület, amely önállóan is életképes, és így az 5 településen több mint 3600 embernek nyújt lehetőséget. Tehát innentől kezdve már heti 30 órában nyitva lesz a fogászati rendelő, és ez érinti Bercelt, Galgagutát, Nógrádkövesdet, Széchenkét és Becskét is. Ha minden jól megy, mivel a fizikai megvalósulásod most már elkészült, az eszközbeszerzés folyamatába léptünk be. Már megvan az új fogorvosi szék, de még néhány másik dolgot, új röntgen készüléket kell beszereznünk.
2: Felújítják Václát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Václát úti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. Spiegelhalter Lászlót, Václátót polgármesterét hallják.
6: Ez tulajdonképpen egy olyan út, a Bajcsy-Zsilinszky út, ami a temetőnk előtt megy el, tehát van egy közszolgálati funkciója is, illetve van egy olyan része, hogy ez mind a régi Václátót lakosoknak nagyon-nagyon fontos utca, és az új részen, tehát az új lakóparkban lakóknak is egy fontos, mert ezen keresztül lehet megközelíteni a lakóparkot. Most ez egy szilárd új burkolatot kap szegéllyel, vízelvezetéssel együtt, úgyhogy ez egy nagy fejlesztés látható most, és nagyon örülök neki, hogy most megtörténik. Nekünk még nagyon-nagyon sok olyan utunk van, ami csak kősort út, és ezeket szilárd új burkolattal kell ellátni. Reménykedtünk abban, hogy amikor elindul a Nippon látlátóton, akkor az iparűzési adóból meg tudjuk valósítani. Sajnos ez a Nippon indítás egy picit húzódik, tehát talán ebben az évben elindul, és akkor jövőre szép bevételekből tudjuk gyarapítani a falu útjait, így bízunk ebben nagyon.
2: Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szív alakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. A 15 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában 3-3-as döntetlent játszott egymással a balassagyarmati Günther és a Karancsalja csapata. A forduló gólgazdag meccsét a Kölyök foci ese a Bercelejlen játszotta. 24-1 lett a vége. A bajnokságot Bátony Terenye vezeti 39 ponttal, második a Rimóc, harmadik jelenleg a Kölyök foci.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Időjárás.
2: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
3: Indulunk. Jó reggelt.
7: Jó reggelt.
3: Na, hello. Elmúlt 6 óra, 7 perccel, így ezen a szép 2026 május 8-ai péntek reggelen, úgyhogy megmutatjuk magunkat az éteren keresztül. Jó reggelt, Nórikám.
7: Nagyon-nagyon szép és vidám, boldog. Jó reggelt kívánunk, Norbi.
8: Kukucs, hello, sziasztok.
7: Na, ennyi azért vidám a bő is, mint ahogy bejelentkezik.
3: Szondja Kukucs.
7: Kukucs.
8: Megmutatjuk magunkat.
7: Kukucs, ki hogy ugye.
8: Itt vagyok.
7: Na de mindegy is.
3: Na, jól van. Reméljük, hogy mindenki megvan, jól van. Üdv a pékeknek, az éppen műszakot indító ápolónőknek, postásoknak és buszsofőröknek.
7: Meg a zenészeknek, mert ma lehet, hogy dolgozni fognak. Ugye?
8: Nóri mindent tud.
7: Mindent is.
3: Jól van. Na, május 8, cseppünk bele. Diáról ne felekezzünk, semmiféleképpen.
8: Ez jó, ez egy évig el fog tartani.
7: Ez jó lesz.
3: Ha eszembe fogjuk.
7: Igen, és hogy igen. Két napja mi történhetett Clooney-val, ugye?
3: Az meg a másik. Na de, a névnaposaink.
7: El ne feledkezzünk, de most elég kicsi a lista. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden Gézának, Győzőnek, Péternek és Mihálynak. Nagyon jó
8: nap van.
7: Egészségetekre a mai napon, srácok.
3: Na, ha péntek, akkor programajánlós péntek, kettő holnapja, az a szombati programot ajánlunk nektek, az egyik a Varsányi Lepény Fesztivál lesz. Óriási a történet.
7: Ha tudnátok, milyen éhes vagyok.
3: Jaj,
8: hát akkor neked ez most nem lesz
7: nagyon
8: jó.
7: Nem jó most.
3: Bocs, mindegy, bocs. Elütjük gyorsan majd, ja. Szó szerint, mert hogy a 12. veteráni jármű találkozó lesz majd szombaton, ez pedig Nógrád Kövesdi, úgyhogy ezről is fogom majd beszélgetni ma. Jó, úgyhogy megyünk is, mert hogy van egy születésnaposunk, két dal, és már is mondom, hogy ki jött.

0: Hello. Hát 48 éves a szentem, a mai napom. Nem mondom el, hogy ki.
1: Majdnem velem egy.
2: Úgy nem lesz nehéz.
0: Rá fogsz-e jönni, Norbi? Kíváncsi vagyok.
2: Jó.
0: Fülelsz?
2: Hogy ne figyelni?
0: Jól van, akkor tessék figyelni, fülelni, és akkor ki fog derülni.

0: miket szoktad hallgatni?
1: Nem tudom, hogy ki ez. Nem ugrik be.
0: Nem.
1: Esküszöm, hogy nem.
0: Milyen zenéket ajánlottam én neked?
1: Tudom, én emlékszem. Azt tudom, hogy abból a körből van, de nem emlékszem.
2: De biztos hosszú haja van.
0: Nincs.
1: De nem mongolok, azt tudom. Ez nem ezek a nem, ez valami skandináv banda?
0: Nem, ez csak egy ember.
2: Skandi banda.
1: De nem skandináv gyerek?
0: Nem, egy
1: angol?
0: Énekes gitáros, amerikai. És te is hallgattad egy csomószor már. Még futás közben is.
1: Nagyon szégyenem, de nem ugrik be.
0: Nem ugrik be Joe Bonamassának a
1: néve? Oh, Jézusom!
2: Na, már beugrott.
0: Hát ez nem fekete pont, hanem egy ilyen A4-esnyű fekete
2: kör. Ő is éhes, látod, leesett a vércukra, és idegbe van, és nem.
1: A középkorban jó, hogy nem akkor vagyunk.
0: Igen.
1: Mert a főtéren simán legiotinozott van az ember.
2: De ezért nem működött az agyat.
0: De milyen napunk van?
2: Volt.
0: Tehát ma Ricky Nelson, Robert Johnson, születik, Enrique Iglesias, Joe Bonamassa, Van Halen, nem. Philip Bailey, az Earth, Wind & Fire-ből, mert Bill Legend a T-Rexből.
1: Nem mondom.
0: Ez a mai nap, ez ilyen egyébként.
2: Isten értése.
1: Már ezt figyeltük Ádival, mindig vannak ilyen kitüntetett napok, amikor például
2: egyszerre
1: ilyen zsenik egy sorban.
0: Igen. Na úgyhogy a mai napon 48 éves Joe Bonamassa, én nagyon szeretem, nagyon sok interjút adott már, mert hogy rengeteg lemeze van neki, ugye már azt hiszem 12 évesen már ő volt az előzenekar a BB Kingnek, tehát hogy úgy kezdte a csávó, hogy így megőrülsz. Ugyanakkor nagyon sokszor mondta azt, hogy nem tekinti magát klasszikus értelemben zenésznek, mert hogy nem gitáros, hanem ő entertainer. Szórakoztatónak tartja ő magát, hogy nem egy... Tehát, hogy amikor fölmegy a színpadra, ebben az Elvis-es tútban, akkor én külön karakterként lép föl, akkor megszűnik Joe Bonamassának lenni, és átalakul egy másik Joe Bonamassává.
1: Milyen érdekes. És higgyük el neki, hogy
2: ezt nem legyen. Simán el is
1: hiszem. Ezt ő mondja magáról. Ez komoly.
0: Utálja, hogy gitározik.
1: Mi?
0: Ez a bevallása. És utálja, hogy énekel. Tehát, hogy nem szeretem.
1: Nem tetszik neki a saját
0: nem.
1: játéka?
0: Nem.
2: Az mondjuk, ha nem, úgy kíváncsi, zsenik, de kit szeret?
1: Az a zsenik sajátja. Nem.
0: Tehát,
1: ahogy ő műveli.
2: Tudom, ezért
1: kritikus
2: kérdezem,
1: magával
2: hogy
1: szemben.
2: Ki az, aki ő mondjuk szeret?
1: Biztos mindenki
0: más. Az őső, persze, csak az, hogy érted, egy blues világsztárról van szó, és egyébként utálja azt.
1: De érdekes ez.
0: Tehát nem szereti
1: ezt. Azt mondják, hogy az igazán zsenikre jellemző ez a nagy kétség, meg ez a nagy önkritika, hogy nem jó ez.
0: Igen. Van neki, hát gyakorlatilag egy múzeumban lakik Joe Bonamassa, ezt Nerdville-nek hívják. Ezerhez közeli hangszer megerősítője van a házban. A legbrutálabb, legvintage-ebb hangszerek, olyanok van, csak egy van.
1: Nem kis ház.
0: Nagyon durva egyébként, és hogy sokszor egyébként anyagileg, meg mentes értelemben is bajba sodorja jött ott a gyűjtés, mert olyan rá van kattam már az egészre, és vagyonokat égetett el hangszerekre egyébként.
1: És még mennyit fog, ugyanis csak 48 éves az ember. Mit gyűjt már? Hát már mindenre meg lehet a történelemből.
0: Igen, ugyanakkor, nagyon érdekes, hogy nem hisz a gear bent, tehát ugye a cuccban, a gear mániában, nem, mert fejlesz, hogy tesz a játékost. Ő azt mondja.
1: Azt mondják sokan, hogy a kézben
0: igen,
1: van.
0: Igen.
1: Igaz egyébként?
0: Kézben a szan. Szokták mondani.
1: Szokták mondani.
0: Na, hallgassuk meg egy picit a kézben a szanba.

0: Nézzük meg, hogy május 8 mit tartogat a számunkra. Hát Nórika, egészségügyes vagy, Vöröskereszt napja.
1: Vagyok, Vöröskereszt napja. 166 éve a Vöröskereszt napja ma. Van. Úgyhogy igen, így. Mindenki, mit szoktatok Vöröskereszthez vinni? Valamit?
0: Én Málta is vagyok.
1: Málta is.
0: De vittem már.
1: Én is vittem, szerintem már Vöröskereszthez is ruhákat, bármit, mindegy, éljen.
0: Igen. Itt van Norbin, ezt neked akartam, hogy mindenképpen ezt tudjad, meg... igen, tehát Otto von Guericke bebizonyította a légüres tér létezését 1654-ben. Hogy? Azt nem tudom, arról nem volt szó, de higgyük, hogy...
1: Nagyon. Azt sőt, mondta. Még itt volt Attenborough
2: szerintem, is. Szerintem ilyen hit alapon, amit mi szoktunk Ádival, hogy attól még, hogy nem látom, attól még létezik, csak el kell hinni.
1: Mint alapos földhívő.
2: Nem, mint Isten. Tehát ugye őt sem láttam, de elhiszem, de hogy van. Létezik.
0: Kiszippantotta a levegőt, gondolom, a térből valakit.
2: Valahogy. Így. Igen, ezek érdekes dolgok.
0: És akkor nyomás csökkenés, vagy nem, ezek a nyomás valami, ez látod, mi van, és akkor nem volt még nyomás.
1: Szerintem ez annyira tudományos volt, Ádám, hogy én ezzel megelégszem.
2: Ennyi elég lesz. Én múltkor megörültem nagyon, mert lehet, hogy egy mostani problémáinkra meg lesz a megoldás, lehet, hogy még nem annyira mi életünkben, de meg lesz, hogy elvileg lehetséges, ami az inszertelában is volt a visszautazás időben, tehát hogy lehet visszanyúlni a múltban is esetleg.
0: Az jó lenne.
2: Megváltoztatni a dolgokat. Igazi, milyen jó lenne.
1: Mennyire múltra?
2: Én nem tudom még.
1: Évtizedek, évszázadokra visszamúlni?
2: Nem tudom. Szerintem annyira nem.
1: Vagy egy perc.
2: Azt hiszem, most még a millisekundonoknál tartanak.
1: Igen, mert ezt tudom én is, hogy ez a térhajlítás vagy időhajlításnak ez a része, ez talán bebizonyosodott, hogy ilyen.
2: Hát lehet, hogy a millisekundon még egy picit kevés ahhoz, hogy...
1: Egyelőre. Azt gondolnám.
0: Igen. Hát itt van még egy ember.
1: Imádom embert.
0: David Attenborough. Uh-huh. 100 éves a mai nap.
2: Elképesztő. Nagyon durva. Ahogy beszél meg, ahogy közvetít, nincs olyan.
1: Annyira jó. Igen. De azért mi tudás lehet azért az 100 éves gyerekek. Amúgy.
0: Az a gombózból is.
2: Az a gombózból is, és az ő általában bemutatta élővilágból már nagyon sok olyan, a kihalt azóta, mióta, hogy még mindig tökéletesen érzi magát,
1: túlélt,
2: kihalt törzseket.
0: Ez jó volt, Norbi.
2: Ezt nem tudom, hogy jó volt, de figyeld, ha itt a végé.
0: Na.
2: Kedves hallgatók, ezt szeretném nektek, nem tudom átadni.
0: Nem is kell.
2: De fejezetnek tekintette ezt a megszólalást.
0: Igen, mert hogy régi Nógrád már vár rá.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1969. május 11-i Nógrád van előttünk, és hát a munkás mozgalom harcosai, megyénk szülöttei, szemben a túlerővel. Erről szól a cikk, amely a következőt tartalmazza. Balassagyarmat munkásait régebben ismerjük, hogy milyen bátrak, mennyire halálmegvetők, hogy mekkora hősiességgel védelmezik hazájukat, hogy micsoda elszántságra képesek, amikor a földünket, hazánkat, szabadságunkat támadó ellenség ellen kell fegyvert ragadniuk. Azt már egy ízben 1919. január 29-én megmutatták, amikor a nyakunkra ült, cseheket kiverték a városukból. Lesz idő, amikor a történelemben egy külön lapon lesznek tetteik megörökítve, írja a Nógrádi Vörös Újság 1919. május 8-ai számában, és ugye e kapcsán aztán jön egy interjú Kelemen Károllyal, aki átbeszéli a Civitas Fortis címán történteket, mert hogy itt igen. Beszéljük át ezeket, József, valószínűleg a te helytörténésszel, maradjunk annyiban. Szia, Józsi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok!
0: Na hát más színű a lámpa az elmondások alapján. Mennyire látod ezt túlzónak, mennyire okés, mennyire nem okés? Mert hogy azért itt egy-két mondatnál egy picit fölemeltem a szemöldökömet. Maradjunk annyiban.
4: Hát igen, ne felejtsük el, hogy 1969-ben a tanácsköztársaság 50. évfordulója volt. Gyakorlatilag az egész évre ráültek ezek az évfordulós ünnepségek, és hát ugye ezt korábban már kitárgyaltuk, hogy Balassagyarmatról nem csak a megyeszékhelyt vitték el, hanem gyakorlatilag a történelmét is el akarták venni. Tehát a tekiverésről a két háború közt hivatalosan meg nem adott, de egyébként használt Civitas Fortissima címről egyáltalán nem volt szabad beszélni. Igen ám, de azért a vasúton voltak mindig lokálpatrióta vasutasok. Ugye 5 emléktáblát avattak a városban, hát ilyen kimondottan rossz arcú egykori tanácsköztárságban magukat exponált emberek, Vékai János Muráról, szóval jobb nem is beszélni, és nagyon ügyesen betoltak még egy emléktáblát ebbe a csomagba, 5-nek, ez pedig Petrovics József és Rózsa András a csekkiverésben ősjelhet 2 vasutas emléktáblája, ami ugye a vasútállomás falára került, a háborúban elpusztult állomással elpusztult emléktábla helyett. Na igen, ám, de ideológiai diszi volt, ezt ugye január 29-én nem lehetett tavatni, de föl lehetett március 21-én a tanácsköztárságnak a 50. évfordulóján. Rózsa András és Petró és József eltársak kaptak emléktáblát. És hát ilyenkor, mivel hogy ez volt a lehetőség, előkaparták a régi vörös katonákat. Hát akik úgy lettek vörös katonák, hogy a 16. honvéd gyalogezrednek a kalciós vonal meghúzása miatt a jósvai besztercebányai alakulatok is idejöttek gyarmatra. Tehát gyakorlatilag a 16-os honvéd gyalogezred az lett egy vörös 16-os gyalogezred. Annyi volt a különbség, hogy kaptak egy pártkomisszárt, aki állandóan keresztbe tett a parancsnoknak. És hát a felvidéki hadjárat során a 16-osok eljutottak egészen Léváig. Benne nagyon sok önkéntes vasutasok, palasis gimnazisták, nagyobb gyerekek, 17-18 évesek hadérettségi tehettek és bevonulhattak a honvédséghez. Tehát egy meghasonlott világ volt ez, de így lehetett eladni valahogy a gyarmati csekkiverést úgy is, hogy nem szólunk róla egy szót se. Ami az érdekesség, hogy ez alkalommal a újra verték a 1959-ben kiadott tanácsköztársági emlékérmet, ugye az 50. évforduló alkalmával, és egyébként azok a csekkiverésben résztvevő vasutasok, polgárok, akik egyébként részt vettek ebbe a későbbi harcokban, de volt olyan, aki nem is vett részt, a Horthy korszakban kapott nemzetvédelmi kereszt, meg a magyar háborús emlékérem mellé kaptak egy tanácsköztárság 50-es emlékérmet is. Hát ez szépen otthon megfért a szekrénybe.
0: Igen.
4: Hát ezek ütik egymást. Szóval ilyen világ volt ez. Ugye a Civitas Fortis, a legbátrabb város cím kibeszélése 1989-ben gyakorlatilag a balassagyarmati rendszerváltásnak a része volt.
0: Igen, ezt már sokról emlegettük. Igen, igen. Józsi, köszönöm szépen, megint egy tanulságos kis beszélgetés volt, úgyhogy jövő héten folytatjuk megint. Jó?
4: Minden jó,
0: köszönjük szépen. Szia, mi pedig megyünk tovább, jönnek az ébresztő meg a slágerek és a hetes hírek.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és a rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével. Aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kirti Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent. Amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Kivégzés!
11: Au! Baszki!
12: A torna neve Mortal Kombat. És okkalasz.
13: Gyerekszak ide!
14: Mortal Kombat 2 a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
15: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
16: Aktív majális szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palóc ringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokárt bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokártozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője, a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Felújítják Vácnátót egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Vácnátóti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kő szórt út van még, amely szilárd burkolatra vár, azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Mangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogvatartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a Kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A Kontroll interjújában elhangzott, hogy Van Gogh feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést.
1: Időjárás.
16: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
13: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: nyekiautóház.hu.
17: Közlekedés.
16: Cserhát, Halápi és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
19: Elmúlt 7-3 perce, jó rádiózás mindenkinek, szevasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk, péntek van, és programot ajánlunk ezen a szép május 8-án, egy 2026-ban, Norbi!
20: Szép reggel, sziasztok!
19: Itt van a Nóri is.
21: Jó reggelt, hello!
19: Na, jó van, mindenki megvan, rendben van?
20: Abszolút. Mondhatjuk.
21: Mondjuk azt.
19: Jó!
20: Ugye, Nóri?
19: Jó, igen, mondjuk, tehát azt elmondjuk az a hallgatóknak, hogy talán az első ilyen alkalom, hogy kávéval a kezében indulunk neki ennek az órának.
20: Mert meg is kérdeztem, hogy
21: mindenkinek szemet szúr.
20: Ezt szerestük mi a kávét, tudjuk ez mi egymásról. Igen. De még így adás közben nem láttalak téged.
19: Ha kell, akkor kell.
21: Igen, vannak ilyen napok. Vannak. Most ez ritkán, de belefér.
19: Megiszod a megaslágerek alatt, és akkor eszünk egy kis lepény majd rá. Jó?
21: Nagyon jó.
19: Ez lesz a programunk.
20: Már aztán alszunk. Érdemes volt bejönni.

0: Lepényt túrunk az arcunkba ezen a szép reggelen, kedves hallgatók.
1: Túrós lepényt túrunk az arcunkba.
0: Kapros túrós.
1: Hova tovább? Hát nem
2: persze. Nagyon jó hangzik, de nekem azért bajom lenne tőle.
0: Igen.
1: De lehet csinálni ezt olyan túróval, ami nem látott laktózott
0: tehénytet.
2: Mondjuk egy jó
1: laktózmentes túrós lepény.
2: Kecske vagy jó, tiszta jó. Ha
1: az lehet gyári is?
2: Ha lenne olyan jó túró, ami jó.
1: De miért?
2: Túró.
1: De gyárilag, tehát gyárilag jóból érkezett, abban nincsen laktóz, nincs probléma vele?
2: Hát az nincs, abszolút, az a kecske meg a juh, az azért többnyire fogyasztható, nem tömeges mennyiségben, de
1: igen.
2: Nem találsz olyan juhtúró fajtát, mi már így ezt körbe mentünk, amiben legalább 30% tehéntej nincs benne.
1: Az a fajtúró, kevés.
2: Hát ha a varsányiak tudnak olyat találni, ami tisztán.
0: Na hát ez felhívás keringőreket, és varsányiak, mert Varsány felé megyünk majd mindjárt, és Kanyó Judit polgármester asszony lesz a vendégünk, és hát azért beszélgetünk vele majd, mert hogy hát megint eltelt egy év, Norbikám, nekünk ugye, tehát vannak ilyen tipikus gasztro
2: múltatok,
0: mérföldköveink, bár ezt utálja egyébként a drága főnökünk, de hát ez van, mert
1: akkor metrikus rendszerben
0: tudom, vagyunk.
1: Tudom, nem tettünk róla ez
0: az. No mérföldkő, na.
1: Tényleg nem szereti?
0: De. Tehát írd nekem, érted, hogy metrikus rendszerben, tehát valamit írok, és akkor válaszol, hogy metrikus rendszerben élünk.
2: De látom, hogy innentől minden mérföldkő lesz. Én látom a fiúk szemét.
1: Mondjuk Májsznak.
0: Na, tehát vannak ilyen kilométer köveink, lehet azt mondani. Nagyon szarul szól, mindegy. Amelyek ugye meghatározzák azt, hogy eltelt egy évünk. És az ilyen gasztro események közül az egyik az a Lepény Fesztivál van nekünk, ugye például, ha már Nógrád kövesd is majd ma sorra kerül, akkor a Fasírt Fesztivált, ami a fesztivál, mert az azért különleges, mert marhából készül kifejezetten a fasírt. Patakon a pampuska, ugye Ilényben a dereje, tehát hogy ezek azért igen. Mindig, meg a Nagygönc vadkerten, ezek mindig jönnek ezek a gasztronaptárba.
2: De hogy ki voltatok? Én
1: voltam. Ádám hivatalomban
0: végigjártam
2: ezeket. Jaj, szegény. Kötelező volt.
0: Igen. Kötelező kóstolós. Mindegyik jó, és mindegyik abszolút szerethető. Tehát
1: akkor van baj, icke-picikét, amikor ezek a fesztiválok adott esetben egy napra esnek, vagy egy időpontra esnek, akkor azért nehezebb becserkészni.
2: De amúgy ez jellemző, nem? Hogy
1: nehezebb.
2: Nagyjából egy szezonban?
0: Nekem, nekem volt egy ilyen felvetésem. Arra is emlékszel, volt egy felvetésem, amikor így kidurogtam magam, hogy hát miért van ez, hogy egy nap van, ez 20, falunap, hogy a Nógrád vármegyei közgyűlés, az önkormányzat csináljon egy gasztronaptárat.
2: Mennyire érted, igazad van.
0: Hogy úgy pakolja minden település a dolgait, hogy akkor az egymás követő legyen, nem tudom, péntek, szombat, vasárnap, vagy étitek, hogy valami koordináció legyen. De hát
1: és ez egyébként valóban fontos, mert ez egy turisztikai meg. Szempont.
2: Hát mindegy, de nem is kérdés.
0: De a mai az jó, mert össze tudjuk hozni a Varsányi Lepényt, meg majd a Nógrád kövesdi veterán autó találkozó. Az fog működni szerintem.
1: Jó van.
0: Na úgyhogy először Varsányban vagyunk, úgyhogy mindjárt hívjuk Kanyó Judit polgármester asszonyt.

0: Lepény, lepény hátán. Ismered a nagy lepényt?
1: Hogy ne ismered,
0: szeretem.
1: Időnként elő is veszem a művet, és ha másképp nem, akkor így találkozom évközben a lepénnyel.
0: Igen. Ez egy jó lehet. Tehát a varsányiaknak azért egy jó tippet, hogy a Shrek is a nagy lepény, tudod, a lepényfesztivál, akkor lehetne valami lehetne, kis gag benne.
1: Igen, ki lehetne ragadni belőle.
0: Igen. Na, mert hogy varsányban vagyunk, kedves hallgatók, a megaslágerek után arra megyünk, és arra hát buzdítunk mindenkit, hogy akkor a holnapi napon, tehát május 9-én menjetek el a csodaszép varsányba. Egyrészt azért, mert imádjuk, ugye Norbi?
1: Így van, folyamatosan.
0: Norbi egyik kedvenc település a Varsány.
1: Teljesen így van.
0: És nem kamázik.
2: Abszolút.
0: Nóri,
2: de én látom rajta,
1: én
2: kapszom.
1: Igen.
2: Varsány nagyon haladó.
0: Igen. Egyrészt azért megyünk oda, mert szeretjük, másrészt meg ugye azért, mert hát lepény-lepény hátán lesz, és ugye, ahogy mondtuk, a klasszikus kapros, túrós kapros, az, amely

0: Ben, amivel te nem rendelkezel nagy valószínűséggel. Ezek mind-mind részei annak, hogy aztán egy olyan dolog legyen, hogy felteszed a kezed, és azt mondod, hogy ha egy évben csak egyszer eszek lepényt, és ez Valsheimban van, akkor érdemes kivárni.
1: Mi lesz akkor, ha nem lesz?
2: Lesz, az mindig is lesz.
1: Tehát nem a, amikor, az, hanem amikor nem lesz, aki már, tehát egy generáció való.
2: Ez egy feladat. Erre szerintem újíték figyelnek.
1: Na, ezt is.
2: Abszolút. És nagyon jó, hogy ezt mondtad, amit felhoztatok, mert hogy, ugye, hogyha az ember egyszer akar lenni mondjuk egy évben lepényt, akkor kimegy a Varsányba, és milyen érdekes, hogy, hogy mások meg ugye azok gondolkoznak, hogy ők egyszer akarnak enni mondjuk évente egy brutál jó halbusikát, és hova mennek? Vanyarcra. Tehát, hogy megvan ez, ahova kötik a névbe, hogy akkor figyelj, akkor elmegyek, és akkor én betúrok, a halálig eszem magam lepénnyel, évente egyszer, évente egyszer, és hol a Varsányban, vagy hogy belefulladok Vanyarcon a haluskába.
1: Micsoda álmai vannak.
0: De az a baj, hogy most
2: látod?
0: Most elkészítem ezt a képet, ahogy Ádám belefullad a haluskába.
1: Jó, hogy így kinéz még belőle.
0: Vagy így belefulladok, így tudod, így
2: jó, és ezt fel fogjuk majd tenni.
1: Na, jó,
2: rendben van. Na, amíg ezt megcsinálod, addig Kanyó Judit polgármester asszonnyal beszélgetünk, ugye, és akkor Varsányban vagyunk, és akkor a holnapi napon, tehát Lepény Fesztivál van. Egy picit beszélgetünk, mert hogy amellett, hogy nyilván egy nagyon jó gasztroélményről van szó, amellett, hát rengeteg fellépős vár majd rátok, kedvesek, úgyhogy Judit itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és
2: szia! Na, hát megint eltelt egy év, pont ezt mondtuk az előbb a Norbival meg a Nórival, hogy mindig vannak ilyen fontos pontjaink az adásoknak. Amikor ugye eltelt egy év, és akkor tudjuk azt, hogy na, akkor megint egy ilyen jó gasztro esemény van. Hát még mindig nem fogytok ki, nem fogytatok ki, még mindig van lepény, és még mindig lesz lepény. Ez az első fontos kérdés, ugye?
3: Lepény mindig van, a Rozmarin étteremben minden héten szükszerül, úgyhogy nem csak a Lepény Fesztiválon, hanem egyébként lehet kóstolni a lepényeket nálunk az étteremben is, de hát igen, van ez a fantasztikus rendezvényünk minden évben, ahol a lepények sokféleségét meg lehet kóstolni, és említettétek ugye az előbb a kapros túrósat, de hát így gyorsan hozzáteszem, hogy a fahéjas túrós az igazi.
2: Tényleg?
3: Igen, tehát ugye a fahéjjal, amit úgy is hívunk, hogy címet.
1: Nem tudom, mennyire ismerik
3: a kedves hallgatók, de szerintem itt a Nógrádi vidéken sokan a fahéjat címetként emlegetjük. Tehát címettel megszórt túró, természetesen a címetben cukrot is kevernek, és hát így ad egy ilyen nagyon különleges érdekes ízt a túrós lepénynek. Úgyhogy hát és ezen kívül aztán tényleg a szilvás, ahogy említettétek, a kapros túrós, meg hát azért nálunk is túl laska is, meg hát jönnek vendégek, többek között Poroszlóról is jön egy csapat, akik majd herőkét fognak sütni, és hát a sok-sok finom étel, horgászok, vadászok, helyiek közül nagyon sokan mindenféle finom ételekkel készülünk, úgyhogy de akik jönnek hozzánk és járnak hozzánk évről évre,
2: tudják.
3: Én azt gondolom, hogy tudják, hogy mire számíthatnak a sok fantasztikus program mellett, a sok finom étel, de egy fantasztikusan jó bulira készülünk, én azt gondolom.
2: Judit, az átlagot tudjuk, hogy akkor most is mondjuk mennyi csináltok, mennyi szokott lenni az egy napi termés, úgymond, jelesen?
3: Nagyon nehéz erre válaszolni, hogy hány darab készül, ugye három kemence fog üzemelni, és hát ebben folyamatosan sül, hát több száz darab talán így tudom mondani, meg plusz még amit ugye az asszonyok és itt a helyiek, és plusz még a pékség is bekapcsolódik.
2: Ó, de jó, ügyesek vagytok.
3: Mindenki, tehát hogy mindenki ilyenkor részt vesz ezen a programon, aki bármilyen gasztronómiai, vagy a helyi gasztronómiában részt vesz, és hát itt tényleg az ízek kavalkádja, én azt gondolom. Akár a desszertek, akár a főételek tekintetében.
2: Ugye Nóri vetette fel azt, hogy ugye elkezdtem beszélgetni, hogy egyszerűen az idős nénik, a mamik kezemunkája, az arányérzék, az, ahogy dolgoznak, az hát gyakorlatilag megtanulhatatlan, mert az jön. És ugye Nóri kérdezte azt, hogy utánpótlás van, mi lesz, hogyha nem lesz, aki mondjuk már ezt tudja csinálni, és ugye azt mondtam, hogy nem kell benneteket félteni, mert azért egy utánpótlás nevelés, mondjuk, akár csak a sportban, az van nálatok. Jó, gondoltam, hogy azért itt a fiatal generációs már elsajátítja ezt, Judit?
3: Jól, abszolút, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig jönnek olyan fiatal asszonyok, sőt,

0: Nagyon fiatalok is, akik nagyon szívesen bekapcsolódnak és megtanulják. Hát akár mondjuk az étteremben is mondhatom, ugye, hogy ott is vannak többen, akik már fantasztikusan finom letényeket tudnak sütni. Egyébként nagyon jó a kérdés, abból az apropóból is, mert hogy már régen gondolkodok azon, hogy itt a téli időszakban fogunk egy ilyen kis tanfolyamot, ha úgy tetszik.
1: Élménylepénysütés!
0: Pontosan, és ahol nem csak a lepényt egyébként, hanem a hagyományos régi kalászokat, megtanítjuk a fiatalokkal is. Akár már ugye gyerekkorban is el lehet ezt kezdeni, nyilván a nagyobb lányok, a felső tagozatos általános iskolás lányoknál ezt már én úgy gondolom, hogy el lehet kezdeni. Az iskolánk nagyon fogékony, ugye a hagyományőrzés nem csak a néptáncról szól, vagy nem csak a táncról, hanem ugye a gasztronómiáról is. Tehát úgy minden együtt, ahogy szoktam mondani, van Sánkban a népi építészet, a gasztronómia, a viselet, tehát hogy mindennek így stimmelni kell és össze kell érni ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni és éltetni tudjuk ezeket a szép hagyományainkat minden tekintetben.
2: Norbi, ez akkor felhívás keringőre.
3: Én is úgy érzem megint.
4: Teljesen megérzés, Norbi. Egy kis kötény van rajta.
0: A Fesztiválra. Nagyon jó idő lesz, úgyhogy itt a lehetőség. Találkozunk Valsányban, Szombaton.
2: Judit, köszönjük szépen, és akkor nagyon sok érdeklődött, rengeteg lepényevőt kívánunk nektek. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is.
2: Köszönjük, szia, minden jót.
3: Szép napot.
2: Kanyu Judittal beszélgettünk tehát Valsány polgármesterével, és hát azért, mert hogy elmegyünk télen lepényt sütni.
4: Ez nagyon nagy. Szerintem ez zseniális, mert hogy erre fel kell ülni, hogy ő majd mondjuk tényleg télen az üres járatban egy ilyet, hogy tanulj meg.
2: Igen.
4: Ez, fú, nagyon jó.
2: Na, és még a fellépőkről nem beszéltünk, még annyi időnk van, kedves hallgatók, miért még jönnek a hírek. Ugye egy órakor lesz a lepény szentelő szentmise, mindig ugye ezzel szokott indulni az egész, és akkor nagyjából 2 órakor indulnak a programok, ugye Judit fog mondani egy ünnepi köszöntőt, mert ott tényleg egy nagyon fontos esemény ez, a község, a falu életének, és akkor utána egyrészt ugye bedurrantják a 3 kemencét, és ami a csövön kifér annyi, a lepény ágyuk azok fogják.
4: Nem, ezt a kemencébe sült.
3: Ezt mondom, ezek a nem mindegyek.
2: Igen, és akkor igen. Vérbeli palócmenyecskék a fellépők között.
4: Palócmenyecskék.
2: Szőlőszemtársulat.
3: Itt van nekünk egy palócmenyecskék.
2: Igen, szőlőszemtársulat, Cserbóka néptánccsoport, Varsányi játék, Kuckóvoda, TCD tánc együttes, vagy TCD? I don't know.
3: Palócosan?
2: Exactly.
3: No, palócosan TCD?
2: TCD, derűs asztonyok, manadezsa. Derűs asszonyok, és vérbeli palócmenyecskék.
4: Több vízben is ott leszek.
2: Aztán van a Deja Vu tánciskola Andi színjátszósainak társulata, és a sztár vendég majd 7-kor a Retro Kings zenekar lesz. Utána nézek, nem tudom, hogy kik ők.
4: Az egy sejtett. Retro zenéket játszanak.
2: Hogy kik ők. Palóc Virtus, Palóc Tudás Ostorral fog majd csapni, és aztán a sütőföldő csapatoknak a díjazása lesz, és tombola is lesz, meg kell játszótér, palóc finomságot, meg minden, amik kell, úgyhogy...
3: Mindenki vigye magából a lepénylesőjét.
2: Így van.
4: És ne ebédeljetek.
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Aktív majális szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palócringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokart bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokartozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Felújítják Vácnátót egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is. Mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön. A munkát elkezdték. A polgármester a Vácnátóti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Mangó Sándor a Szőlő utcai javító intézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a Kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A Kontroll interjújában elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést.
5: Időjárás.
7: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
6: Közlekedés.
7: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: lepénylesőkkel figyelni. Ugye, Norbi?
1: Pontosan így van. Úgy, lehet, hogy van olyan korosztály egyébként, és szerintem ez valós, hogy nem tudják, hogy mi az a lepényleső.
0: Igen.
2: Ja, biztos vagyok benne.
1: Hát szerintem van az a korosztály, aki nem tudja.
0: Ahogy nem tudjuk azt, hogy mit jelent a nem tudom én cringe, vagy nem tudom én mi.
1: Nekünk ugye, is megvannak a fordításai.
0: A múltkor volt egy slang quiz, csináltunk itt.
2: Igen.
1: Figyelj, ügyeskedtünk.
2: Ja, mert boomerek vagyunk. Mi más boomerek vagyunk.
1: Ügyeskedtünk, de azért. Na.
0: Igen.
2: Mennyi ment?
1: 10-ből 7, 6, 5. Hogy voltunk?
0: Valahogy úgy 10-ből 5.
1: Nem voltunk rosszak. Ez el nem adtak volna mondjuk itt a lába.
0: Na, úgyhogy ugye Varsrányban vagyunk még, és ugye az előzőkben a vendégünk nem volt más, mint Kanyai Judit, Varsrány polgármester asszonya, akivel beszélgetünk egy picit arról, hogy mi vár ránk rátok holnap nagyjából egy órától, és ez nem más, mint a Lepény Fesztivál, és ugye az igazi, az akkor a fahéja stúrós, mint megtudtuk.
2: Cimetter, igen. De úristen, tehát, hogy azért nekem legalábbis egyből eszembe jut a túrós lepény.
1: Jó, és nyugodtan mondjuk ki, amit mi egymás közt tudtunk megosztani, és nagyon várjuk, amikor kedves férjednek a édesanyukája, aki neked egyébként legkedvesebb anyósod.
2: Így van.
1: Elkészíti ezt a túrós lepény szimettel, az valóban megríkat. Yeah. És nem azért, mert rossz, hanem azért, mert zseniális.
2: Palóc vidék az is, nyilván az a vecei, de hogy egyszerűen...
0: A mamik tudják csak ezt. És milyen jó, hogy akkor...
2: Klári mami, igen.
0: Hány Klári mami van?
2: Hány Klári mami lesz Varsányban, a lepénnyel ugyanígy.
0: Ugye az utánpótlás nevelés, mint olyan a válogatott Varsányban, a Varsányi lepény válogatottnak az utánpótlása, azért az menni fog majd téltől. Ez mekkora
1: ez nagy ötlet.
0: Ez szerintem
2: egyébként
0: jó.
2: Én nem mondom, hogy tényleg nem nevezhet.
1: Ötlet,
2: benevezhet.
1: Ötlet, program, és pálya a lehetőség. Tehát nem is, lehet, hogy valaki ott annyira beleszeremesedik egy egyszerű ilyen továbbképzésnek induló valamiben, hogy később megalapozza az egzisztenciáját belőle, akár.
2: Én biztos vagyok benne, hogy lehet, lehet ilyen, abból... azért nem egy, nem kettőt
1: lehet. Lehet Ádi?
0: Elmenjünk, Norbi!
2: Ki tudja, mit hoz
1: azért
2: még a jövő?
1: Föl, nekünk vannak lehetőségeink.
2: Vannak?
1: A mikrofon, után, után vannak lehetőségeink. Mivel láttuk Ádámmal, sőt mások is, akik hallották a beszélgetést, láttak minket létrálnába szobát festeni.
0: Mi?
2: Parancsolsz.
1: Azt látszák.
2: Hát nem,
1: föl kell a dolgokat, hogy is mondjam csak.
2: Föl kell lépni,
1: igen, a létre a legfelső fogás, el kell képzelni magunkat bizonyos szituációkban, jó, amikor lehet, hogy az ő szemben, de mi van akkor, ami
0: lepény.
1: Azt mondod?
0: Inkább lepény.
1: Jobb kóstolni a lepényt, mint a festéket, az biztos.
2: Testközelebbinek látom a lepénygyártást, mint a... Na?
0: Hát ott van nálatok a sarkon a boltnak az egyik üres része.
1: Az egység.
0: És akkor ki lesz szírva az a Teleki utcába, hogy lepénylesők.
2: Nagyon bemész, jó!
0: És akkor ott lesznek jó a házi lepények by you and by me.
1: Lepényleső kuckója.
0: Igen.
1: Lepényleső paradicsom.
2: És akkor fiúk, hogy lesz gluténmentes. Jó.
1: Még egyszer?
2: Gluténmentes.
1: Ne viccelj.
2: Sőt, amilyen képet már megalkottál, én azt már látom, tudod, az üvegen így lefóliázva. És akkor annyi, hogy nem csak ő, hanem Norbi is.
1: Ott fuldoklik majd.
2: A lepényben.
0: Igen.
2: Jó.
1: Nem, de ilyen megtörténhet viccen kívül. Nem feltétlenül pont ez, hogy mi jött, azt megnyitjuk. Nem, oké, de azért egy ilyen
2: lehet, hogy Juditék sem erre gondoltak, de ne baj.
1: Mikor indul?
2: Még konkrét időpontot nem tudom.
0: Na, jó, maradjál már. Jó, menjetek, holnap egykor kezdődik, egyetek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és a rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével. Aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
9: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
8: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
9: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
8: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
9: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
8: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
9: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
10: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
8: Számolj utána.
9: Megéri hozzánk jönni.
11: Megéri hozzánk jönni.
12: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
13: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
14: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
12: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
15: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Ébredjen mindenki!
18: Ez egy nagyon furcsa eset.
19: A juhászunkat megölték.
20: Nekünk kell megoldani az ügyet.
21: Mi van ezekkel?
18: Furcsák a gyanúsítottak.
22: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
23: Megvan az indítékunk.
18: És furcsák a nyomozók.
24: Keressetek nyomokat!
25: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
26: Birke. Fel kell öklelni.
27: Muszáj fel öklelni.
18: Igen! Birka krimi a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
28: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
29: A mikrofonnál Szendi Hajni.
30: Hírek.
29: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szívalakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Új intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében. És ez az első uniós stratégia, melynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban. Javaslatot tesznek a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére, közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzau, a szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos. Hozzátette, az európaiak 52%-a számára a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
29: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
0: Közlekedés.
29: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a kettes úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
24: És most indítjuk a napot. Start menü.
21: Start menü.
24: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
17: Megafon.
21: Nagyot szól.
27: 8 óra múlt 3 perccel a hírek után itt vagyunk újra. Nórika, jó reggelt!
28: Jó reggelt!
30: Szép reggelt, Ádi!
27: Szép reggelt, Nóri! Na, programajáros péntekünket folytatjuk óriási nagy vehemenciával, mert hogy, ahogy látom, be lehet majd osztani szerintem az időnket, hogy holnap egy jó programot tudjunk összehozni, úgyhogy a Börzsönyben élőknek és a Váci hallgatóinak is. Sőt, emlékszem már, hogy egyszer egy pár évvel ezelőtt, amikor még a Fekete Tibiéknél is kint voltunk és tudósítottunk a Pataki Pampuska Fesztiválról, utána mondta azt, hogy lejöttek Dunakesziről, úgy hirtelen megindulásból, mert hogy látták a tévében azt a 3-4 perces
28: sport. Hallják a rádióban.
4: Úgyhogy mindenki keljen útra.
27: Tehát menjetek, így van, mert hogy egyrészt ugye Lepény, másrészt pedig a 12. veteráni jármű találkozó lesz holnap Nógrád kövesden, ez most a programajánlónknak a tárgya, ami egy brutál jó dolog, én tavaly voltam legutóbb, iszonyatos autó csodák. Ott volt egy régi farmotoros Icarus busz. Bemehettél. Fölmehettél. Az öreg...
6: Az a világos kék szín?
27: Nem, az piros volt.
6: Az
27: tűz piros volt, farmotoros volt, az öreg olyan dumát tolt a buszsofőr, hogy megőrülsz.
6: Tényleg?
27: Nagyon, akkor a sztorikat nyomatott, hogy meg hihetetlen volt.
6: Az nagy dolog, hogy azt ő hozzátette
27: pluszban. A busznak a sztori, és megőrülsz, hogy milyen volt, és olyan szakik jöttek olyan autókkal, hogy ez valami eszmélete. Nem is tudtam azt, hogy van egy bátonterenyei úriember, aki a közlekedési múzeumban, vagy nem tudom, hogy ez még van, volt,
6: biztos van.
27: De hogy ott például restaurátor, vagy rekonstruktőr például a Habsi, és hogy óriási tudással, és olyan, most nem mondom a márkáját az autónak, de egy olyan autót hozott, hogy te állam leesett. Ezért állam, a német titkárnő autó volt, de állam, de állam leesett.
6: A múltkor a Kereszti-annak a ballagásán voltunk, és akkor utána volt egy ilyen kis családi beszélgetés, meg és mutatta, hogy az osztálytársa, hogy a gimiből most végzett, és az osztálytársa a gimi első vagy második osztályában szerzett valahonnan egy trabit, de azt a igazán régi trabit.
4: A régi tehát hagyományos.
6: Még a régiek közt is a régit.
4: Igen, mutatta amit fénykép... egyébként Csilliárdét lehet most venni.
6: Nem tudom, hogy jutott hozzá. Ott akkor, amiből, ahogy kinézett a kezdőképeken, gyanítom, hogy nem a Csilliárdos összeg volt, mert láttuk, hogy miből indult. És utána mutatták a srát, mutatta utána a keresztfiam, hogy milyen a végeredmény is egy kék szűrő felnesen összerakott és működőképes. A kisgyerek 3 év alatt összerámolta magának a projektet. Csak az, hogy most mondtad ezt a professzionális emberkét, hogy viszont milyen széles palettán működik az, akik hozzányúlnak és akiket foglalkoztat. Igen, ez a történet.
27: Ez meg akkor vár rátok, hogy minden lesz itt, és ugye ne felejtsük el azt, hogy már állam után tudtak elmenni Nógrád kövesre. Hát milyen volt eddig? Mint a Káli hőseiben.
4: Álomautóval.
6: Meseautóval, hát meseúton.
27: Milyen út volt eddig? Mint a Káli hőseiben. Csak tankkal tudtál menni rajta.
4: Az egyébként valóban elképesztő durva volt. Igen.
27: Brut. Most megérted.
4: Most meg meglepően lehet hasítani.
27: Korcsolyázol rajta.
4: Szállni.
6: És egyébként zárójel. Újból megnyit, aztán majd gyorsan bezár. Lehet, hogy maguk
27: az autósok
6: is ezt szemben tartják, hogy milyen úton...
4: Biztos vagyok benne, mert hogy egy tengelyt javítok, vagy nem javítok.
6: Lehet, hogy az eső mellett az út minőségi is befolyásolja.
27: Úgyhogy beszélgetünk mindjárt Sinkó Attila polgármesterrel.

0: igazi autó csodák, amik várnak rátok, kedves hallgatók, a holnapi napon, mert hogy elkezdtük az előbb mondani, a 12. veterán jármű találkozó az, ami ott van, Nógrádkövesden, és hát egy imádnivaló rendezvény. Hmm.
1: Az is nagyot szokott menni, nem? Most egyre inkább.
2: Úgyis van, Ádi nagyon jól mondja, tényleg autó csodák, és csodák azok vannak, ráadásul, mint tudjuk, ugye veterán dolog, nagyon régóta vannak csodák. Különösen Kövesden.
0: Igen.
2: Azért
0: igen.
2: Azt érdemes tudni.
0: Igen, van valami ezekben az autókban, amiket így megnézel.
2: De tényleg, hogy lehet az, hogy egyébként, amikor az emberek, mit tudom, autóról beszélnek, akkor egy viszonylag régebben, idősebb autótól viszonyognak akár, és mindenki szabadulni akar a privát életében. Egy idősebb autótól 10 év után már nem akarok ilyen csatrogánnyal járkálni, és akkor utána egyszer csak még egy Trabant is megszépül, még egy régi hagyományos szoc formájú kocsi is megszépül, nem beszélve a Kövesden látható ettől sokkal komolyabb csodáktól, hogy mi az, ahol, amikor átfordul ez ember abból a pillanatból, hogy ezek elkezdenek
0: értékessé válni,
2: értékes remek művekké válni.
0: Igen.
2: Addig, amíg...
1: Hát de mondjuk szerintem az sem mindegy azért, hogy egy vadló régi formájáról egy mustangos verziónak a...
0: Igen, hát figyelj, nem, azt mondtad, most minden autó ugyanúgy néz ki. Tehát mész, és
2: durván.
0: Gyakorlatilag az összes kocsi úgy néz ki,
2: durván.
0: Mint a másik.
2: Durván.
0: Legyen az SUV, legyen az kombi, tehát hogy ugyanazok a formák. Így van.
2: És a motor meg még érdekesebb, mert három dolog az összesben.
0: Igen. Ugyanakkor meg, hogyha megnézel egy ilyet, hogy végigmész mondjuk, ugye itt azért Tabárny is annyi az, aki az OMCT-nek az elnöke, és aki azért a motorja is ennek az egésznek, hogy olyan formavilág van, vagy volt az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, hogy hát
2: kész véget
0: van. Tehát ha csak egy Citroen, mondom, bocsánat, tehát ha csak egy kacsára gondolsz, vagy egy népautóra gondolsz, ugye, amit értetek, vagy egy bogára gondolsz, tehát hogy milyen formák
2: full
0: voltak régen.
2: Igen.
0: És akkor nem beszélve egy Lamborról,
1: vagy bármiről. Meg azok a hodály tepsik, nem?
2: Igen, az
0: amerikai autó.
2: Amerikai érdekes, mert ez a formatervezés és maga ez a látvány és a külalak az most egy kicsi zárójelbe téve minden másban is nagyon visszaköszönt építészetben. És most nem a izékre gondolok itt a szociál motyókra, hanem tényleg azokra, amik nagyon mentek a világban. Vagy olyan eszközökre, amik a konyhai gépek, hűtők, kenyérpirító, kávéfőző, minden olyan
1: mondjuk,
2: és a ruházat, gyerekek, igen. Mi volt az 50-es évek cuccai, elképesztő szerkok volt.
0: Hát azért mondom, hogy szerintem ez, tehát, hogy ma minden egyébként egyforma. Viszont, ami nem egyforma, az a Nógrádkövesdi veterán
1: autó. Az most megnézhető majd.
0: Úgyhogy a holnapi lapon lesz, ahogy sokszor mondtuk, hogy a Kövesd miatt többek között, tehát két fő dolog miatt kell elmenni, a marapasírt miatt, egyrészt, másrészt meg a veterán jármű találkozó miatt.

0: klubnak az elnöke, hiszen ő itt lakik községünkben, Nógrád Kövesdi lakos, több mint 10 éve. Nagyon megszerette ezt a nógrádi vidéket, és ő által kerültünk kapcsolatban a veterán autókkal itt Nógrád Kövesden, mert azelőtt ennek itt nem volt múltja. Tehát ő honosította meg, ő alapította ezt meg itt a községünkben, ezt a hagyományt. Amint mondottam, 12. alkalommal adunk otthon tenni rendezvénynek. A vendégek részére hát babgulyással készülünk mindenkinek. Mindenkit vendégül látunk, minden egyes érdeklődőt, akik jönnek megcsodálni a különböző autókat. Kis műsorral is készülünk, a helyi plébános megáldja az autókat, aztán a helyi Nógrádkövesdi csicsergő ódásai fognak fellépni, aztán pedig Dudás András, harmonika művész is föl fog lépni. Róla annyit kell tudni, hogy a Tabányi Sándor édesapja, Tabányi Mihály világhírű harmonika művésznek az egyik legjobb tanítványa, tehát itt is kapcsolatban vagyunk, tehát a kötődés a Tabányi Sándor és édesapjával, Taványi Mihály által, aztán az evét után Kőbánya Blues Band is föllép, ők egy új felállású zenekar, akik ilyen különböző retro zenéket, elvédul, stb. Fognak játszani, tehát a rendezvény stílusához illeszkedően. Így van, és aztán ezt követően pedig a megjelent autók díjazása fog következni. Hát a műsorvezetőink, a Rádió Q műsorvezető lesznek, László Ádám és Márton András, valamint az esemény fővédnöke Sándor István lesz, az 1974-es abszolút ralli bajnok, valamint a rendezvény ideje alatt már hagyományá vált tavaly óta véradás is lesz a rendezvény alatt.
1: Nagyon szép.
0: Kettőig, ami nem egy cél, mert hogy hát segítsünk azokon, akikkel tudunk segíteni, mert most már tavaly óta minden rendezvényen próbáljuk úgy szervezni, hogy összeigazítani a rendezvényeinket a véradással, és mindig is elég nagy a vállalkozó kedve a véradásra.
2: Oké, annyi még, hogy ilyen vonulás nálatok lesz, tehát, hogy...
0: Lesz szokott lenni, el szoktak menni Romhány településre, konvojba, és aztán kezdnek egy kört, és visszaérkeznek Nógrád Kövesdre.
2: Oké, hogy érdemes akkor érkeznünk, mikortól van hát már ott az...
0: 10 órakor lesz a megnyitó, no. Ahol én szerint személyen fogok megnyitó beszédet tartom, és Tabányi Sándor.
2: Jó. És akkor te délelőtt már mondjuk csak azért, mert nagyon sok program lesz a hétvégén is, hogy az előbb meg Varsányról beszélgettünk meg a Lepény Fesztiválról. Tehát akkor mondjuk elmegyünk hozzátok 10-11 környékén, akkor már azért ott vannak az autócsodák, a gyerekkel mondjuk ott el lehet a szülő, és ott mondjuk át tudunk pattani mondjuk ilyen 2 környékén, mondjuk egy desszertre, a babgulyás után, akkor a Varsányba.
1: Követően lepénnyel leömíteni.
2: Igen.
0: Így van. Nagyon bízunk benne, hogy jó lesz az idő, mert ugye sajnos volt már rá példa korábbi években, hiszen ezek nagyon nagy értékű járművek.
2: Igen.
0: Bizony, hát egy kedvezőtlen időjárás esetén nem szívesen hozzá ki, érthetőleg.
1: De jó idő lesz.
2: Szurkolunk, hogy jó idő legyen. Oké, polgármester úr, akkor nagyon... Köszönjük szépen, és akkor nagyon sok látogatót. Köszönjük, és akkor nagyon sok látogatót kívánunk nektek. Szia Attila, mindjárt jót. Szia. Na, lehet menni. Egyébként tényleg így van, tehát én voltam tavaly, és hogy ha esik az eső, nem hozott ki.
3: Hát, okay. Hát nem,
4: valahol
3: csodálom.
4: Értem.
1: Tehát, hogy figyelj, azt nem is kérdeztük meg, hogy mi lehet a legoldabb, legidősebb, legöregebb, van ilyen verseny, vagy valami? Van ilyen?
2: 1900, én csináltam tavaly egy interjút egy bácsival, egy idős bácsi volt, aki hát olyan kocsit hozott ki, mint ami mondjuk a Csengetett Milordban vannak. Ó, tehát, hogy az ilyen. A, tudom én...
1: De neki az otthon áll a garázsban?
2: Én, hát szerintem bent a nappaliban. De tehát, hogy az ilyen 30-as évek autója, azt hiszem. És az egy édesapjáé volt, és akkor valami olyan kacipántos története hát volt neki, hogy megőrül, szerint ott,
1: biztos, hogy mindegyiknek van egy
2: biztosan. De hogy ilyen 50-es évek biztos, hogy tehát 50-es évek környékén, tehát nem ilyen későbbi, hanem szerintem van 40-50 környékén.
1: És őket trélerrel viszik?
4: Nem, lábon jönnek szerintem. Lábon jönnek? Hát kapják az OT-t, megvan az a szakasz, amin

0: beszélgetés jöjjön. Azon gondolkodtam, hogy ugye most nem reklám lesz, mert Henry Ford nevét kimondva még nem feltétlenül ott tartunk. Ő mikor is alkotta meg azt a bizonyos T-modellt? Az 1900-es évek eleje, igaz?
1: Az szerintem marhára az eleje volt.
0: 1910-valahány környéke lehet kb. 15-16 vagy valami hasonló.
1: Én pedig nemrég olvastam.
2: Oké, megnézem.
0: Mindegy is. Az, hogy onnan eljutottak gyerekek, abból a tényleg kezdetlegesnek látszó kaszniból, formából, mondjuk 1950-re az amerikaiak abba a forma világba, amit mi már az elén ugye imádkoztunk itt, hogy milyen szépek, meg milyen jók, az hogy lehetett, hogy annyi év alatt oda tökéletesedett gyerekek az autóipar, amit már ők 50-ben tudtak automata autókat gyártani. Hogy?
2: Nagyon érdekes, hogy pont az, hogy mi meg ugye a reggeli rovatban, hogy akkor mi történt a napon, és akkor előjön az, hogy 1896-ban szervezték meg az első autóversenyt, és mind a két első helyezett kategóriájában az elektromos autó.
0: És igaz is.
2: Tehát, hogy akkor még azért villanyautók bőven az volt az első fejlesztési ág. Tehát ugye még el nem indult a petrokémia lobby, addig
1: gyerekek, sosincs új a nap alatt.
0: És megint nem volt reklámot elmondani, mert ugye a Nikola Tesla, mint olyan, már önmagában gyakorlatilag ott akkor eldöntötte.
2: Ja, hát persze, az meg a másik,
0: hogy mi a pálya.
2: Hogy ő meg ugye az volt, hogy ő meg a váltóáramos volt, tehát hogy ő ingyen áramot akart mindenkinek.
0: Full ingyen tessék
2: érteni. Igen, tehát a váltóáram az, és akkor
0: és az nem tetszett azt
2: talán, hogy akkor ne sok azért kérjék pénzt. Érdekes ezek a sztorik. Na de a lényeg, hogy irány kövesd a holnapi napon, mert hogy a 12. veterán jármű találkozó lesz, csodás lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szív alakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Több napos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előrefizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Új intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, melynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban. Javaslatot tesznek a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére, közölte brüsszeli sajtótájékoztatója Roxana Minzau, a szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos. Hozzátette, az európaiak 52%-a számára a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik.
3: Időjárás.
5: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
4: Közlekedés.
5: Cserhát, Halápi és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Irány akkor egyrészt Varsány, másrészt Nógrádkövesd, kedves hallgatók, mert ott Sinkó Attilával beszélgettünk az előbb, Nógrádköves polgármesterével, hogy vár rátok, jó? Mert hogy holnap a 12.
1: Szegény Atti, most megkapta.
0: Megkapta. Vár rátok, ott fog állni a kapuba.
1: Nyitott karral, szintáról gyert.
0: A 12. veterán jármű találkozó. Jó?
2: De ott lesz.
0: Ott lesz.
1: Hát nem mondja beszédet, ne vicce.
0: Igen. Ő meg a Tabány is annyit.
2: Az elején fix, hogy ott lesz.
0: Igen.
2: Szegény.
0: Úgyhogy jó lesz ez. A program fönt van. Nem csak most... Na
2: most mondd, mit szeretnél?
0: Én imádom egyébként őket, nagyon jó a program, minden, de hogy állandóan meg kell áldunk mindent, ez már nekem néha olyan kontraproduktív. Tehát én a Robi atyát is bírom, ismerem, plébános, Mütka Robertet, de hogy itt a megjelent autókat megálljuk.
2: Ádám, látszik, hogy neked nincsen
0: mi?
2: Öreg autód. Ha lenne, te is szeretnéd, hogy
0: a 92-es, ez minek számít? Fiatalnak?
2: Hát az pont, Anna látod, az pont az,
1: a Covid ki.
2: Pont az.
1: Akit meg kell állni. A Covid ki. Lórika, nagyon szép megközelítés, köszönjük.
0: Nem, itt már nálunk ördögvízés kell. Tehát épp már át, ez egész.
2: Fehér zsáját égetek. Nem kezd sokára.
1: Kezd ezzel.
0: Igen. Nem tudom, tehát nekem ez néha olyan kontraproduktív már.
2: De mi? De hogy ezzel, én nem értem, hogy ezzel mi bajod van egyébként, Ádám.
1: Jó, én azt hiszem, hogy értem, hát, hogy
2: érted.
1: Én azt hiszem, hogy értem, igen.
0: Mert oké, van egy lepényszentelő misénk, azt még inkább. De nem tudom, mindegy, mert csak az én kis személyes.
1: Az ételnél, azt mondom, rendben van.
0: De... Nem csak az, hogy ételnél, vagy azt, hogy... Tehát, hogy
2: áldásom rátok. Parancsolj.
0: Oké, de már megáldjuk, érted?
1: De autókra?
0: Már mindent megáldunk már, tehát hogy a járdát megáldjuk, már megáldjuk a mindent, tehát hogy tele vagyunk már, annyi áldásunk van már, most komolyan mondom, mit röhögsz?
1: Úgy leszünk, hogy szükség is van.
2: Szerintem már el kéne hinnünk, hogy meg vagyunk áldva. Na, nem-e?
0: Lehet. Mindegy. Persze, most nyilván. Legyen megáldva.
2: Mindegy, nem ebből már nem jön.
0: Nem ellen van.
1: Nem az ellenállgáló.
0: Azt tudják, csak az, hogy nekem néha már egy picit ez kontraproduktív, hogy már hogy minden megvan már áldva is, hogy nem tudom. Mindegy, csak az én személyes vélemény. Most láttam, mert 10 óra 20-kor fogja a Robi atya megáldani az autókat.
2: És kész.
0: Igen.
2: Megfagyott most, a stúdióban a levegő.
0: Most oda szartam ennek a témának a végére. Mi?
2: Elég ide.
1: Nem, egyébként nem. Én nagyon jól értem, hogy mit mondasz. De
0: egyébként baromilyen jó az egész történet. Mondom, én tavaly ott voltam, másfél órától elheszelgettünk csodás emberek, milyen csodás autókkal. Nagyon
1: és,
0: jó.
1: És egyébként viccen kívül szerintem nagyon jó idő lesz.
0: Így van.
1: Aztán mennyire most be tudtam nézni az összes időjárás előrejelzést. Én azt gondolom, hogy minden
0: jó, menjünk zenét, már tegyünk be zenét most már tényleg.
2: Így jó itt lesz, szerintem jó lesz. Ennyi valami szuper sláger, most hallgatunk.
0: Megöltem a bulit, bocsi.
1: Áldásomra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kivégzés!
5: Baszki!
6: A torna neve Mortal Kombat. És okkalasz.
7: Mortal Kombat 2 a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: Aktív majális szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palóc Ringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokárt bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokártozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője, a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palóc Ring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Felújítják Vácnát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Vácnát úti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Mangó Sándor, a Szőlő utcai javító intézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A kontroll interjújában elhangzott, hogy Van Gogh feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát, és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést.
9: Időjárás.
8: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
8: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
9: Megapon.
2: Nagyot szól.
10: 9 óra múlt 3 percen, nagyon rádiózást kívánunk mindenkinek. Jó utat, utakon óvatosan. Jó?
11: Igen, mindenkinek, aki a programokra utazik.
10: Igen. Mi volt a múltkor? Jövök, megyek. Várjál már! Elmondom, várjál már! Tehát megyek, aztán megjöttem, és megyek föl a reptérre, és ugye Szendely után föl a Nyulasnál, hogy mi jövök lefelé, ugye, és ugye az M2 Váci elágazás, ugye, hogy mehetsz az M2-re, akkor mehetsz le ugye Váchoz, a körforgalom felé.
12: Igen.
10: Ugye az egy ilyen csonka ág, hogyha visszafelé jössz Vác felől, hogy a körforgalomban vagy balra mész Verőcének, vagy jobbra mész föl a M2-re, és ugye úgy Balassagyarmatnak, vagy egyenesen tovább, ugye, és ez egy ilyen csonka rész. Igen. Ott más szoktak csinálni az emberek az autóban. De, és jövök,
11: a csonka részen.
10: És onnan figyel kifelé egy autó, nem mit csinál. De gyöndesen ott már az út szélén más tartra készen, és kijön elém, átmegy az összes záróvonalon mindenem, és elindul fölfelé, Szendely felé.
12: Az baráti. Szép munka.
10: Gyerekek. Oké, hogy benézted a körforgalmat, öreg, de hát, hogy így...
11: De ennyire,
10: hogy így fog, nem az, hogy megfordult volna az ökörje. Nem. Ott, és így kijött elé.
12: Nagyon durva.
10: Hogy azért vigyázzatok magatokra nagyon.
11: Legyen figyelmes mindenki.
12: Nem csak az őzek, nem csak a vadak, az emberek.
10: Oké, Varga Bíró Tamás jön, maradjatok velünk!

0: Klasszikulunk Varga Bíró Tamással. Jó reggelt, jó reggelt.
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is.
0: Olé.
1: Mi volt az a legnagyobb táv, amit egy végtében, vagy kicsi megosztásokkal, de egy túra során végig kerékpároztál? Mondj egy kilométer számot, légy szíves.
0: Nem tudom. Annyira nem.
1: Kóvár?
0: Annyira nem sok. Mondjuk. Vagy
1: Ipolyszögre elmentél, bicikliről.
0: Az a biztos.
1: Letekertél.
0: Ipolyszög. Őrhalom is volt. Most legutóbb, már nem tudom mennyi volt a Nyíries, hogy oda mentem ki Majálisra tavaly. Előző hétvégén.
1: Szánalmas.
0: Nem sok.
1: Szánalmas.
0: Tehát, hogy én nem tartom magam, mondom azt,
1: nagy
0: hogy...
1: Nagy biciklis vagy, nem vagy nagy biciklis?
0: Nem vagyok.
1: Csak biciklivel jársz mindenhol.
0: Erről beszélgettünk pont a múltkor, hogy én sportolok-e most rám.
1: Igen. Igen.
0: Rám támadt a Nóri, meg a Norbi, és mondtam, hogy igen, hogy te sportolsz. Meg én nem, mert nem. Az, hogy én letekerek meg haza, az nem tudatos. Tehát, hogy tudom, megtolom,
1: persze.
0: Úgy, annyi, akkor most egy percig kizét, tehát, hogy érted, akkor sport.
1: Hát jó, akkor nagyanyám is sportolt, kardiózott, egy kapát használt hozzá, meg egy kunumpli földet.
0: Tehát azért mondom, érted? Hogy én nem tartom azt, hogy én sportolok, de mindegy.
1: Nézte a púzusát mindig, meg a testnemek indexét.
0: Igen.
1: Na kérem szépen,
0: na, mert
1: akkor nyilván nem is hallottál a szerszám készítő Heinz stükkéről.
0: Nem vagyom.
1: Ki a németországi Hövelhof nevű kisvárosban élt.
0: Bár hogyha megtettem volna mondjuk egy balassagyarmat Ipolyság túraútvonalat, mert akkor sem biztos, hogy hallottam volna.
1: Hát nem nagyon, ugyanis 1962. novemberében felült a kerékpályára, és elkezdett tekerni. 50 évig. Azt mondja, hogy volt egy háromsebességes biciklije, az egy 62-es
0: nagy szó volt.
1: Egy sátra, egy hálózsákja is, egy nagyon kevés pénze, meg egy fényképezőgépe. Na. Az volt a terve, nagyon egyszerű terve egyébként, tehát nem, ezt nem kell túl bonyolítani, ugye? Tehát ez a, mit tudom én, mit csinált a Genghis Khan, ó, van egy tervem, na, akkor majd csinálunk, mondta Genghis Khan, vezéreket összehívjuk, és akkor csinálunk egy megbeszélést, mindenkinek a tervem, elmondom, és mondok a vezérek, vaj, ma megint itt fogunk készülni. Na, és akkor jött a másnap a terv, akkor Genghis mondja, és akkor mondta Genghis, hogy meghódítjuk a világot. Igen, és ennyi.
0: Tehát, hogy nem kell túlpilázni semmit.
1: Heinz stükkének sem volt ennél nagyobb és részletesebb terve. Azt mondta, hogy elindul délfelé Európán át, átmegy Afrikában, soha nem látta még Afrikát, megnézi, azt hazagyűn. Csak az a baj, hogy rákapott az ízére. Nagyon rákapott, tehát durván rákapott. Saját elmondása szerint egyébként az első évek voltak a legnehezebbek, ugye Európa, földközi tenger, Észak-Afrika pénz nélkül, malária, sátorba aludt, majdnem meghalt, volt, hogy napi $1 is kevesebből élt.
0: Mint az Afrikában akkoriban.
1: És akkor az, hogy...
0: az nagy láb, bocsánat.
1: Szudánban vagy Etiópiában, vagy úristen, napi $1, egy krőzus.
0: Igen.
1: Nem, az
0: szegénykéim.
1: Na, hát igen, szegénykéim. Na mindegy, hát és elfogyott a pénz, kitalált egy rendszert, azt csinálta, hogy landscape-eket fotózott, tájakat, nevezetességeken, a legolcsóbb laborokban előhívatta ezeket a fotókat, és turistáknak árulta. Uh-huh. És akkor így ellavírozgatott, érted így a következő 50 évben el volt, és akkor hát minden ilyen dolgot túlélt, malária, stb. Aztán ment ugye Kis-Ázsia felé, meg minden. Az összes Afrika országot végigjárta, egész Dél-Afrikáig, aztán onnan vissza. Iránban, Dél-Amerikában és más helyeken, hát többnyire letartóztatták.
0: Uh-huh.
1: Mert gyanús volt, nem hitték el, mit keres itt Heinz stükke.
0: Igen.
1: Ugye? Az NDK-ból várja. Heinz stükke mit keres itt? Ezéből, és akkor kidumálta magát minden alkalommal, ugye megnézték a izé, az, hogy ekkora bélyekben útlevele azért volt, hát muszáj volt neki, ennyi bélyeket, úristen, a kis őrhalmi vargatomi ezért takarék bélyek sorozatában nincsen ennyi bélyek, amivel úgy gondolta a nyomorult, hogy majd összegyűjt egy biciklire, de hát elfogyiszta, ez voltam én, és hát a hidegháború idején is tekert, Kelet-Németország, Csehszlovákia, Szovjetunió. Abban az időben, amikor anyukámék, emlékszem, elmentek az őrhalmi hazafias nép

Minden idők legnagyobb slágerei szólnak már is a kirakatban továbbra is. A Mihályokat, a Gézákat és a Győzőket köszöntöm a mai napon. Héber eredetű bibliai név a Mihály, a Mikael magyar formája, ki olyan, mint az Istennő Istenhez hasonló. A Géza régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóságnév, herceget jelent, a Győző a 19. századi nyelvújító névalkotása, Viktor magyarító lefordítása. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek, és természetesen Isten éltesse a születésnaposokat is!

Nem sokára ebédidő jön, a menüajánló a kirakatban. A mai ebéd a balassagyarmati Schweik vendéglőben karfiolleves, csontleves, lazanya, csirkepörkölt nokedlivel. A leszenyei Hubert panzióban is várják Önöket sok szeretettel. A következő az ajánlat: orosz káposztaleves, tyúkhúsleves, csirkemell áfonyamártásban, rizssel hasábbal salátával, sertéspikáns tokány rizssel burgonyatócsnival salátával, burgonyás brinzás párnácska metélőhagymával, sült szalonnával és tejföllel, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágereit nálunk a Megafonban.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, most pedig egy holnapi programra hívom fel mindenki figyelmét. Mojálist szerveznek a Balassagyarmat melletti Palóc ringen, ahol szombaton reggeltől estig aktív programok és koncertek, valamint ingyenes játékok is várják az érdeklődőket. Loksa Levente, a rendezvény szervezője már előre elmondta nekem, hogy óriási érdeklődés van a program iránt, amit minden bizonnyal az váltott ki, hogy gokárt bajnokság és látványos motoros műsor elemek is gazdagítják a sót. És már szinte minden helyi szálláshely megtelt, ami jó hír az egész napra nézve. Itt is van a vonalban Levente. Szia, kérlek, mondd el részletesen is, hogy mire számíthatunk holnap a Palóc Ring Majálison.
1: Köszöntelek, és a hallgatókat üdvözlöm. Ez egyben sportesemény és egy könnyed szórakozás, egy majális hangulatot kapcsol össze. A délelőtt nagyjából a gokart versenyről fog szólni, hiszen ez egy országos és nemzetközi gokart futamnak a része, ahol nagyon sokan jelentkeztek külföldről is csapatok. Ez azért is nagyon jó nekünk, mert egyszer olyan látogatottságot fogunk már prezentálni reggel 8 órától egészen délig, amikor nagyjából ezek véget érnek, ami azért minden fesztivál, vagy minden ilyen majális hangulat megígyelne. Tele is vannak a szálláshelyek, én azt gondolom, hogy a turizmus szempontjából is kiemelkedő az esemény, de hát ezt már megszokhattuk a Palóc Ringen rendezett rendezvényekkel kapcsolatban, ugye emlékszünk, hogy itt az elmúlt években is kifejezetten jól sikerültek ezek a nagy tömegrendezvények. Délutántól szabad lesz a pálya, mások előtt is, akik kiszeretnék próbálni a gokartozást, szabad gokartozás lesz tulajdonképpen déltől kb. Ilyen délután 3 óráig. Lesznek bemutatóink, hiszen itt ugye a gokartpálya mellett, ami az ország legnagyobb gokartpályája, van egy motocross pálya is, ahol egy motocross freestyle bemutató lesz még a déli órákban, majd pedig délután a gokartpályán lesz egy motoros akrobatikus bemutató, ami nagyon-nagyon izgalmas, sokan csinálják. Én azt gondolom, hogy ismételten tele lesz nem csak a pálya körül, hanem gyakorlatilag a motocross pálya körül is a nagyjából a terület. 5 óra magasságában elkezdődnek a könnyű zenei koncertek. Jön a Pedofor zenekar, majd jön a TNT, és utána még az X-Faktor győztes Fehér Krisztián is, ami után már ugye Taylor Bence fogja pörgetni a lemezeket egészen éjfélig. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, helyieket, nem helyieket, külföldieket már erre sokan lesznek, szálláshelyek tele vannak, úgyhogy aki még tud azért távolabb, még tud találni, úgy gondolom Széchenyi, vagy akár Romhány, és a podcast hiányába tájékozódjanak, a plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az óriáshúzda és az ugrálóvá a gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagy vidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
0: És mindehhez még jó idő is lesz, a legfrissebb prognózis szerint eső nem várható, nagyon kellemes tavaszias időjárás jön szombaton, úgyhogy ez valóban egy tökéletes program lehet mindenki számára, köszönöm Leventének a részleteket, és tehát még egyszer Palóc Ring majális holnap egész nap a Balassagyarmat melletti Patvarcon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ébredjen mindenki!
8: Ez egy nagyon furcsa eset.
11: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
12: Mi van ezekkel?
8: Furcsák a gyanúsítottak.
13: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
14: Megvan az indítékunk.
8: És furcsák a nyomozók.
15: Keressetek nyomokat!
16: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
17: Birke. Fel kell öklelni.
18: Muszáj felöklelni.
8: Igen! Birka Krimi a mozikban.
19: Reklámot hallottak.
20: 11 óra van.
19: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Szendi Hajni.
22: Hírek.
4: Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a közeledő Madarak és Fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges. A közlemény szerint a tavasz és a kora nyár a madarak mellett más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő bokrosfás élőhelyekhez kötődő énekes maradak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fióka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Az ilyenkor végzett bokor és fakivágások nem csak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi és állatvédelmi, valamint az erdőtörvényben foglaltakkal is, állítják a természetvédők. Feszültebb hang nem jellemzi az utóbbi napokban a szlovák-magyar politikai párbeszédet, különösen a beiktatás előtt álló magyar miniszterelnök Magyar Péter kijelentései nyomán. Pozsonyban több kormánypárti politikus is bírálja a leendő kormányfőt, amiért beszédeiben következetesen felvidékként hivatkozik Szlovákia magyar lakta területeire. A diplomáciai adokkapok már a kötelező sorkatonaság és a határrevízió kérdését is felszínre hozta. Ugyanakkor Robert Fico szlovák kormányfő békülékeny nyilatkozatot is közzétett. A V4-ek várják vissza Magyarországot, a negyedik muskétást. Zavargások törtek ki Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1-1-jel, ismét bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a stadion körül. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára is. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be. A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.
2: Időjárás.
4: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
7: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
19: Közlekedés.
4: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
7: Nagyot szól.
10: Indul egy újabb óra, ez a kirakat, programajánlóval kezdünk. Ha egy könnyed szórakoztató estére vágynak a hétvégén, akkor van egy remek tippem. Május 9-én, szombaton este 7 órától a Váci Madách Imre Művelődési Központ színház termében egy igazi klasszikus, az Egy csók és más semmi című zenés végjáték várja a közönséget. A történet középpontjában egy szenvedélyes ügyvéd áll, aki leginkább válóperekkel foglalkozik, miközben a saját házassága sem éppen zökkenőmentes. A helyzetet tovább bonyolítja egy rejtélyes ügyfél, egy titokzatos apasági történet és rengeteg félreértés, így garantált a nevetés és a fordulatokban gazdag cselekmény. A színpadon ismert és népszerű színészekkel találkozhatnak, miközben a lendületet zene és a humoros jelenetek igazi kikapcsolódást nyújtanak minden korosztály számára. Ha tehát egy vidám, zenés színházi élményre vágynak, akkor május 9-én irány Vác szombat este, és ne hagyják ki az Egy csók és más semmi című előadást.

Horoszkóp rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Kezdjük a kossal. Ma is igen beszédes kedvében lesz, aminek köszönhetően sokan keresni is fogják az ön társaságát, elsősorban azok, akik szeretnék kiönteni a szívüket. Kedves Bika nem szereti, ha sürgetik, mert szereti a saját tempójában intézni a dolgokat, ám van, amikor muszáj lenne felpörgetni az eseményeket, így van ez ma is, mert ha nem így tesz, könnyen kieshet valamilyen rostán. Ami az ikreket illeti, eljött a szerelem ideje az ön számára is, ám minden csak akkor fog megtörténni, ha ön végre összeszedi a bátorságát és tesz is valamit a kibontakozás érdekében. Kedves rák, valaki talán éppen egy feljebb valója iránt erős vonzalmat érezhet, ám ön is pontosan tudja, hogy ez illúzió, hiszen az illetőnek már komoly kapcsolata lehet. Kedves oroszlán, el kellene gondolkodnia azon, hogy mi és hogyan változtatta meg a véleményét bizonyos ismerőseiről. Ha túl sok a negatív fordulat, akkor talán nem ártana magába néznie. Ami a szüzet illeti, nem szívesen hajol meg mások akarata előtt, szereti a maga útját járni. Ma azonban kénytelen lesz engedelmeskedni, és méghozzá nem is a főnöke, hanem egy kollégája vagy a társa akaratának. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, horoszkóp, rovat, vajon milyen napot jósolnak a mérlegeknek, szükség lenne egy nagy őszinte elbeszélgetésre valamelyik barátjával vagy a szerelmével, előfordulhat ugyanis, hogy egy kisebb félreértés miatt alakult ki önök között diszonancia, vagy éppen a szerelme nem fogadja el egyik barátját. Kedves Skorpió, olyasmibe ártotta magát bele, ami talán túlzás volt az ön részéről, valamilyen titokra is bukkanhatott, amivel most nem tudja, hogy mit kezdjen. Az biztos, hogy a legjobban teszi, hogyha egyenlőre nem veri nagy dobra. Kedves Nyilas, ha valamilyen értekezletre, tárgyalásra kerül a sor ma, akkor biztos lehet afelől, hogy a kis ujjából kirázza az érveket, ma bárkit meggyőzhet, maga mellé állíthat. Ami a bakot illeti, mindig is nagyon diplomatikus tudott lenni, de ma még a szokottnál is jobban meg kellene válogatni a szavait. Az egyik kollégájának túlságosan a lelkébe gázolhat, hogyha túl nyersen fogalmaz. Nézzük, milyen nap már a vízöntőre. Ma szükséges lenne átgondolnia a társ kapcsolatát és a családját érintő kérdéseket. Ha ezt megteszi, akkor utána már tisztább fejjel dönthet a továbbiakról. Végül pedig a halak, jó előre tervezem meg mindent, mert így legalább nem fog lemaradni semmiről. A nyaralás megszervezésében még lenne egy-két elsimítandó teendője, még ma lásson neki. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: she says.
1: Nem sokára ebédidő jön, a menüajánló a kirakatban. A mai ebéd a balassagyarmati Schweik vendéglőben karfiolleves, csontleves, lazanya, csirkepörkölt nokedlivel. A leszenyei Hubert panzióban is várják önöket sok szeretettel. A következő az ajánlat: orosz káposztaleves, tyúkhúsleves, csirkemell áfonyamártásban, rizssel hasábbal salátával, sertéspikáns tokány rizssel burgonyatócsnival salátával, burgonyás brinzás párnácska metélőhagymával, sült szalonnával és tejföllel, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Pénztárcánál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
1: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 8-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Aktív majálist szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palócringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokart bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokartozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője, a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Loksa Leventét, a Palócring majális szervezőjét hallják.
9: Számos helyek tele vannak, úgyhogy aki még tud, azért távolabb még tud találni, úgy gondolom Széchenyi vagy akár Romhány és a Podcast irányába tájékozódjanak. A plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az ójáshúzda és az ugrálóvá a gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagyvidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
7: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
9: A környékbeli településekkel arra az elhatározásra jutottunk, hogy mivel ez egy régóta betöltetlen praxis volt, és helyettesítéssel ellátott szolgáltatás működött, ezért a környékbeli 4 településsel együtt úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy közös praxis közösséget. Ez már gyakorlatilag egy akkora terület, amely önállóan is életképes, és így az 5 településen több mint 3600 embernek nyújt lehetőséget. Tehát innentől kezdve már heti 30 órában nyitva lesz a fogászati rendelő, és ez érinti Berczelt, Galgagutát, Nógrádkeresdet, Széchenykét és Becskét is. Ha minden jól megy, mivel a fizikai megvalósulásod most már elkészült, az eszközbeszerzés folyamatába léptünk be. Már megvan az új fogorvosi szék, de még néhány másik dolgot, röntgen készüléket kell beszereznünk.
7: Felújítják Václátót egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegelhalter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Václátóti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. Spiegelhalter Lászlót, Václátót polgármesterét hallják.
8: Ez tulajdonképpen egy olyan út, a Bajcsy-Zsilinszky út, ami a temetőnk előtt megy el, tehát van egy közszolgálati funkciója is, illetve van egy olyan része, hogy ez mind a régi Václátót téli lakosoknak nagyon-nagyon fontos utca, és az új részen, tehát az új lakóparkban lakóknak is egy fontos, mert ezen keresztül lehet megközelíteni a lakóparkot. Most ez egy szilárd útburkolatot kap szegéllyel, vízelvezetéssel együtt, úgyhogy ez egy nagy fejlesztés Václátóton most, és nagyon örülök neki, hogy most megtörténik. Nekünk még nagyon-nagyon sok olyan utunk van, ami csak kőszórt út, és ezeket szilárd útburkolattal kell ellátni. Reménykedtünk abban, hogy amikor elindul a Nippon Václátóton, akkor az iparűzési adóból meg tudjuk valósítani. Sajnos ez a Nippon indítás egy picit húzódik, tehát talán ebben az évben elindul, és akkor jövőre szép bevételekből tudjuk gyarapítani a falu útjait, így bízunk ebben nagyon.
7: Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szív alakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. A 15 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában 3-3-as döntetlent játszott egymással a balassagyarmati Günter és a Karancsalja csapata. A forduló gólgazdag meccsét a Kölyök foci ese a Bercelájlán játszotta. 24-1 lett a vége. A bajnokságot Bátony Terenye vezeti 39 ponttal, második a Rimóc, harmadik jelenleg a Kölyök foci.
10: Időjárás.
7: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
2: Közlekedés.
7: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
3: Nagyon szól.
12: Indul egy újabb óra programajánlóval, kezdjük a kirakatot, ha szeretnének egy napra visszautazni az időben, és testközelből megcsodálni a múlt gyönyörű jármű csodáit, akkor van egy remek programajánlatom. Május 9-én Nógrád Kövesdán rendezik meg a 12. veterán jármű találkozót, ahol egész nap színes programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény 10 órakor kezdődik, ünnepélyes megnyitóval, ahol Sinkó Attila polgármester és Tabá Bányi Sándor, az Oldtimer Motorcar Club elnöke köszönti a vendégeket. Nem sokkal később a felvonultatott autók megáldására is sor kerül, majd a helyi csicsergő óvoda kis növendékei lépnek színpadra. A jó hangulatról Dudás András harmonikás gondoskodik, aki a nap folyamán kétszer is szórakoztatja a közönséget, délután pedig a Kőbánya Blues Band pörgeti fel a hangulatot élőzenével. A napzárásaként a legszebb járműveket díjazzák. A műsort László Ádám és Márton András vezeti, a rendezvény fővédnöke pedig Sándor István, 1974-es abszolút rali bajnok. Természetesen az ízek sem maradnak el, kürtös kalács, hotdog, hamburger és különféle árusok várják a látogatókat, emellett véradásra is lesz lehetőség, délelőtt 11 és délután 4 óra között az orvosi rendelőben. Ha egy tartalmas, élményekkel teli napot keresnek, ahol minden korosztály talál magának kikapcsolódást, akkor ezt a programot érdemes beírni a naptárba. Május 9-e, Nógrád Kövesd, 12. veterán jármű találkozó.

Minden idők legnagyobb slágerei szólnak már is a kirakatban továbbra is. A Mihályokat, a Gézákat és a Győzőket köszöntöm a mai napon. Héber eredetű bibliai név a Mihály, a Mikael magyar formája, ki olyan, mint az istennő Istenhez hasonló. A Géza régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóságnév, herceget jelent, a Győző a 19. századi nyelvújító névalkotás, a Viktor magyarító lefordítása. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek, és természetesen Isten éltesse a születésnaposokat is!

Napi filmajánlóval megyünk tovább a kirakatban, benne pedig egy 2012-es amerikai angol akciófilm, a Sötét lovaga, vagy a Felemelkedés. 8 év telt el azóta, hogy egy szörnyű éjszakát követően Batman nyom nélkül eltűnt. Magára vállalta Harvey Dent államügyész minden vétkét, és a hősből üldözött bűnöző lett. Önfeláldozása azonban nem volt hiába való, a Dent törvénynek köszönhetően békés város lett. De csak átmenetileg, a városban feltűnik egy macska jelmezes betörő, és megérkezik Bane is, a gátlástalan bűnöző. Bruce Wayne féltve őrzött magánya véget ér, amikor Bane katonai bázissá változtatja a várost. Batman rajongóknak kötelező megnézni ezt a filmet, ha még nem látták, akkor pótolják be. Ez a Sötét lovag, a Felemelkedés, a főszerepben Christian Bale és Tom Hardy. The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, most pedig egy holnapi programra hívom fel mindenki figyelmét. Majálist szerveznek a Balassagyarmat melletti Palócringen, ahol szombaton reggeltől estig aktív programok és koncertek, valamint ingyenes játékok is várják az érdeklődőket. Loksa Levente, a rendezvény szervezője már előre elmondta nekem, hogy óriási érdeklődés van a program iránt, amit minden bizonnyal az váltott ki, hogy gokárt bajnokság és látványos motoros műsorelemek is gazdagítják a sót. És már szinte minden helyi szálláshely megtelt, ami jó hír az egész napra nézve. Itt is van a vonalban Levente. Szia, kérlek, mondd el részletesen is, hogy mire számíthatunk holnap a Palócring Majálison.
1: Köszöntelek és a hallgatókat is üdvözlöm. Ez egyben sportesemény és egy könnyed szórakozás, egy majális hangulatot kapcsol össze. A délelőtt nagyjából a gokart versenyről fog szólni, hiszen ez egy országos és nemzetközi gokart futamnak a része, ahol nagyon sokan jelentkeztek külföldről is csapatok. Ez azért is nagyon jó nekünk, mert egyszerűen olyan látogatottságot fogunk már prezentálni reggel 8 órától egészen délig, amikor nagyjából ezek végig érnek, ami azért minden fesztivál, vagy minden ilyen majális hangot megígyelne. Tele is vannak a szálláshelyek, én azt gondolom, hogy a turizmus szempontjából is kiemelkedő az esemény, de hát ezt már megszokhattuk a Palócringen rendezett rendezvényekkel kapcsolatban, ugye emlékszünk, hogy itt az elmúlt években is kifejezetten jól sikerültek ezek a nagy tömegrendezvények. Délutántól szabad lesz a pálya mások előtt is, akik ki szeretnék próbálni a gokartozást. Szabad gokartozásra tulajdonképpen déltől körülbelül délután 3 óráig. Lesznek bemutatóink, hiszen itt ugye a gokartpálya mellett, ami az ország legnagyobb gokartpályája, van egy motocross pálya is, ahol egy motocross freestyle bemutató lesz még a déli órákban, már pedig délután a gokartpályán lesz egy motoros akrobatikus bemutató, ami nagyon-nagyon izgalmas, sokan csinálják. Én azt gondolom, hogy ismételten tele lesz nem csak a pálya körül, hanem gyakorlatilag a motocross pálya körül is a nagyjából a terület. 5 óra magasságában elkezdődnek a könnyű zenei koncertek. Jön a Pedofor zenekar, majd jön a TNT, és utána még az X-Faktor győztes Fejér Krisztián is, ami után már ugye Taylor Bence fogja pörgetni a lemezeket egészen éjfélig. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, helyieket, nem helyieket, külföldiek már erre sokan lesznek, szálláshelyek tele vannak, úgyhogy aki még tud azért távolabb, még tud találni, úgy gondolom Széchenyi, vagy akár Romhány, és a podcast hiányába tájékozódjanak. A plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az óriásúzda és az ugrálóvája gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagy vidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
0: És mindehhez még jó idő is lesz, a legfrissebb prognózis szerint eső nem várható, nagyon kellemes tavaszias időjárás jön szombaton, úgyhogy ez valóban egy tökéletes program lehet mindenki számára. Köszönöm Leventének a részleteket, és tehát még egyszer Palócring Majális holnap egész nap a Balassagyarmat melletti Patvarcon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
6: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény, technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
7: A püspök faladó már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, cibém.
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Ébredjen mindenki!
13: Ez egy nagyon furcsa eset.
14: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
15: Mi van ezekkel?
13: Furcsák a gyanúsítottak.
16: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
17: Megvan az indítékunk.
13: És furcsák a nyomozók.
18: Keressetek nyomokat!
19: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
20: Dirke.
21: Fel kell öklelni. Muszáj fel öklelni.
13: Igen! Birka Krimi a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
22: 13 óra van.
4: Itt a Megafon.
23: A mikrofonnál Szendi Hajni.
24: Hírek.
23: Felújítják Václát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsi-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is. Mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön. A munkát elkezdték. A polgármester a Václát úti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A 15 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában 3-3-as döntetlent játszott egymással a balassagyarmati Günther és a Karancsalja csapata. A forduló gólgazdag meccsét a kölyök foci ese a Bercelájlán játszotta. 24-1 lett a vége. A bajnokságot Bátony Terenye vezeti 39 ponttal, második a Rimóc, harmadik jelenleg a kölyök foci. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a közeledő madarak és fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges. A közlemény szerint a tavasz és a kora nyár a madarak mellett más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő bokrosfás élőhelyekhez kötődő énekes maradak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fióka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Az ilyenkor végzett bokor és fakivágások nem csak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi és állatvédelmi, valamint az erdőtörvényben foglaltakkal is, állítják a természetvédők. Podcast házi gazdaként tér vissza Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter. A Miskolci Egyetem Közép-Európai Akadémia új Central European Legal Insight című műsorát vezeti majd. A tudományos podcast célja, hogy közép-európai professzorokat, bírákat és jogtudósokat hozzon össze szakmai beszélgetésekre. Az első évad 6 epizódból áll, amelyeket már tavaly ősszel, szeptember és december között felvettek, de egyelőre nem publikálták. A vendégek között szerepel alkotmánybíró, egyetemi vezető és jogi szakértő Szerbiából, Horvátországból, Észak-Macedóniából, Lengyelországból és Magyarországról. Zavargások törtek ki Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1-1-jel, ismét bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a stadion körül. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára is. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be. A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz. Az RTL Televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15 ezer forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
12: Időjárás.
23: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
18: Közlekedés.
23: Cserhát, Halápi és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
22: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
25: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
22: Megafon.
24: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk, ha egy igazán jó hangulatú, ízekben és élményekben gazdag tavaszi programra vágynak, akkor jegyezzék fel, május 9-e Varsány Lepény Fesztivál. Egy nap, ahol a hagyományok életre kelnek, a kemencékben frissen sül a lepény, és minden a palóc vendégszeretetről szól. A program délután 1 órakor egy különleges lepény szentelő szentmisével indul, majd délután 2-től ünnepi megnyitóval folytatódik. A színpadon egész délután egymást követik a színes produkciók, néptánc, gyerekfellépők, táncegyüttesek és vidám műsorok gondoskodnak arról, hogy egy pillanatra se unatkozzanak. Színpadra lép többek között a Vérbeli Palóc Menyecskék, a Cserbókan Néptánc csoport, a Mona Déjà Vu Tánciskola és még sokan mások, igazi közösségi élmény várható. Este pedig jön a hangulatfokozás, 7 órától a Retro Kings hozzá a legnagyobb slágereket, de előtte még a Palóc Virtus látványos ostor csattogtatása is garantáltan felpestíti a közönséget. Lesz tombola, és kiderül az is, hogy kik készítették a legfinomabb lepényeket. A fesztivál területén egész nap kézműves vásár, játszótér és rengeteg helyi finomság várja a látogatókat. Érdemes éhesen érkezni. Ha szeretnének egy igazán tartalmas, vidám napot eltölteni családdal vagy barátokkal, akkor május 9-én irány Varsány.

minden idők legnagyobb slágerei között könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig So Long Marianne, Leonard Cohen és Élete szerelme Sylvia Frank tollából. Idra szigete 1960. A fiatal Leonard, akinek legnagyobb vágya, hogy híres író legyen, megismerkedik Mariannal és férjével. Tanulja lesz a házasságuk összeomlásának, és miközben odaadóan törődik a mélyen megsebzett nővel, egymásba szeretnek. Azonban Leonard, mivel a könyvét ízekre szedi a kritika, depresszióba esik. Most Mariannen a sor, hogy megmentse a férfit, gitárt ajándékoz neki, és arra buzdítja, hogy írjon dalokat. Leonard rövid idő elteltével ünnepelheti is az első sikereit, de vajon tud-e a nő együtt élni egy világsztárral? A So Long Marianne megindító regény Marianne Illen, illetve Leonard Cohen mindent elsöprő szerelméről és a zenész egyik leghíresebb dalának a történetéről. Érdemes beszerezni So Long Marianne Sylvia Franktól.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

is érdemes moziba menni, a Balassa Gyarmati Madács mozi mai ajánlatával folytatjuk tovább a kirakatot. 6 órától és 8 órától megnézhetik a Birka krimit, Mortal Kombat második rész 4-től 6-tól és 8-tól, 2-től 3D-ben Super Mario Galaxis, 2-től 2D-ben Van, aki kopaszon szereti, 3/4-kor és 3/6-kor vetítik az Ördög Prádát visel második részét, Michael egy életrajzi film Michael Jacksonról, 3/4-től és este 8-tól, ezen kívül 4 órától Silent Hill a visszatérés, 6-tól Dermesztőkor, 8-tól pedig a Tébolyotthona. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
8: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
7: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
8: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
7: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
8: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
7: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
8: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
8: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
9: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
8: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Ébredjen mindenki!
14: Ez egy nagyon furcsa eset.
15: A juhászunkat megölték.
16: Nekünk kell megoldani az ügyet.
17: Mi van ezekkel?
14: Furcsák a gyanúsítottak.
18: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
19: Megvan az indítékunk.
14: És furcsák a nyomozók.
12: Keressetek nyomokat!
2: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
9: Birke. Fel kell öklelni.
4: Muszáj felöklelni.
14: Igen! Birka krimi a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a közeledő Madarak és Fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges. A közlemény szerint a tavasz és a kora nyár a madarak mellett más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő bokrosfás élőhelyekhez kötődő énekesmaradak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fióka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Az ilyenkor végzett bokor és fakivágások nem csak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi és állatvédelmi, valamint az erdőtörvényben foglaltakkal is, állítják a természetvédők. Feszültebb hang nem jellemzi az utóbbi napokban a szlovák-magyar politikai párbeszédet, különösen a beiktatás előtt álló magyar miniszterelnök Magyar Péter kijelentései nyomán. Pozsonyban több kormánypárti politikus is bírálja a leendő kormányfőt, amiért beszédeiben következetesen felvidékként hivatkozik Szlovákia magyar lakta területeire. A diplomáciai adokkapok már a kötelező sorkatonaság és a határrevízió kérdését is felszínre hozta. Ugyanakkor Robert Fico szlovák kormányfő békülékeny nyilatkozatot is közzétett. A V4-ek várják vissza Magyarországot, a negyedik muskétást. Zavargások törtek ki Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1-1-jel, ismét bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a stadion körül. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára is. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be. A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.
1: Időjárás.
14: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
9: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
14: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
6: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra programajánlóval, kezdjük a kirakatot. Ha szeretnének egy napra visszautazni az időben, és testközelből megcsodálni a múlt gyönyörű jármű csodáit, akkor van egy remek programajánlatom. Május 9-én Nógrád Kövesdán rendezik meg a 12. veterán jármű találkozót, ahol egész nap színes programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvény 10 órakor kezdődik, ünnepélyes megnyitóval, ahol Sinkó Attila polgármester és Tabányi Sándor, az Oldtimer Motorcar Club elnöke köszönti a vendégeket. Nem sokkal később a felvonultatott autók megáldására is sor kerül, majd a helyi csicsergő óvoda kis növendékei lépnek színpadra. A jó hangulatról Dudás András harmonikás gondoskodik, aki a nap folyamán kétszer is szórakoztatja a közönséget, délután pedig a Kőbánya Blues Band pörgeti fel a hangulatot élőzenével. A nap zárásaként a legszebb járműveket díjazzák. A műsort László Ádám és Márton András vezeti, a rendezvény fővédnöke pedig Sándor István, 1974-es abszolút rali bajnok. Természetesen az ízek sem maradnak el, kürtös kalács, hotdog, hamburger és különféle árusok várják a látogatókat, emellett véradásra is lesz lehetőség, délelőtt 11 és délután 4 óra között az orvosi rendelőben. Ha egy tartalmas, élményekkel teli napot keresnek, ahol minden korosztály talál magának kikapcsolódást, akkor ezt a programot érdemes beírni a naptárba. Május 9-e, Nógrád Kövesd, 12. veterán jármű találkozó.

probiotikumok és prebiotikumok a mai életmód rovatban, a kirakatban. Az emberi szervezetben sok baktérium fordul elő, ezek a baktériumok nem csak az elfogyasztott táplálékok emésztésében lehetnek a segítségünkre, hanem nagyon jót tesznek a fizikai és a mentális egészségnek is. A bél mikrobiomjában lévő jó baktériumok nem csak az emésztési folyamatot segítik, hanem segítenek kordában tartani az úgynevezett rossz bélbaktériumokat is. A probiotikumok rendszeres fogyasztása nagyon sok egészségügyi előnyt hordoz magában, erősebbé teszi az immunrendszert, javítja a gyomor és bélrendszer egészségét, különösen igaz ez, hogyha IBS-ben szenvedünk, egyes probiotikumok segíthetnek az allergiás tünetek enyhítésében és a laktózintoleranciában is. A probiotikumok megtalálhatók a tejben, a tejtermékekben, az erjesztett táplálékokban, a savanyú káposztában. Hamarosan folytatjuk tovább a prebiotikumokkal, előtte zenélünk.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, életmód, rovat, probiotikumok és prebiotikumok. A bél mikrobiomja már a születésünkkor jelen van. Az, hogy milyenné alakul, nagyban függ attól, hogy milyen ételeket fogyasztunk az életünk során. A prebiotikumok a probiotikumok táplálékforrásai, segítenek a szervezetnek a kalcium felszívásában, illetve fokozhatják a hasznos baktériumok elszaporodását a bélben. Prebiotikumokat tartalmazó gyümölcsök és zöldségek a következők: a banán, a hagyma, a fokhagyma, a pórihagyma, az alticsóka és a spárga. A probiotikumok tehát elősegítik a jó baktériumok növekedését, a prebiotikumok pedig táplálják a probiotikumokat. Ha a kettőt pedig kombináljuk, ezt nevezik szimbiotikumnak.

0: Árat örömmel tovább minden időt legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Mangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A kontroll interjújában elhangzott, hogy Van Gogh feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, erősítette meg a csatorna elnök vezérigazgatója 444-nek. Vaszi Miklós a portálon megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt. Úgy fogalmazott, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brendekkel a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. A 444.hu információi szerint a Napló magazin műsort is érinti az új elszervezés. Az RTL televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15 000 forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
2: Időjárás.
5: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
5: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsor...
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, most pedig egy holnapi programra hívom fel mindenki figyelmét. Mojálist szerveznek a Balassagyarmat melletti Palócringen, ahol szombaton reggeltől estig aktív programok és koncertek, valamint ingyenes játékok is várják az érdeklődőket. Loksa Levente, a rendezvény szervezője már előre elmondta nekem, hogy óriási érdeklődés van a program iránt, amit minden bizonnyal az váltott ki, hogy gokárt bajnokság és látványos motoros műsor elemek is gazdagítják a sót. És már szinte minden helyi szálláshely megtelt, ami jó hír az egész napra nézve. Itt is van a vonalban Levente. Szia, kérlek, mondd el részletesen is, hogy mire számíthatunk holnap a Palócring Mojálison.
7: Köszöntelek és a hallgatókat is üdvözlöm. Ez egyben sportesemény és egy könnyed szórakozás, egy majális hangulatot kapcsol össze. A délelőtt nagyjából a gokart versenyről fog szólni, hiszen ez egy országos és nemzetközi gokart futamnak a része, ahol nagyon sokan jelentkeztek külföldről is csapatok. Ez azért is nagyon jó nekünk, mert egyszerűen olyan látogatottságot fogunk már prezentálni reggel 8 órától egészen délig, amikor nagyjából ezek végetének, ami azért minden fesztivál, vagy minden ilyen majális hangulat megígyelne. Tele is vannak a szálláshelyek, én azt gondolom, hogy a turizmus szempontjából is kiemelkedő az esemény, de hát ezt már megszokhattuk a Palócringen rendezett rendezvényekkel kapcsolatban, ugye emlékszünk, hogy itt az elmúlt években is kifejezetten jól sikerültek ezek a nagy tömegrendezvények. Délutántól szabad lesz a pálya mások előtt is, akik ki szeretnék próbálni a gokartozást. Szabad gokartozás lesz tulajdonképpen déltől körülbelül délután 3 óráig. Lesznek bemutatóink, hiszen itt ugye a gokartpálya mellett, ami az ország legnagyobb gokartpályája, van egy motocross pálya is, ahol egy motocross freestyle bemutató lesz még a déli órákban, már pedig délután a gokartpályán lesz egy motoros akrobatikus bemutató, ami nagyon-nagyon izgalmas, sokan csinálják. Én azt gondolom, hogy ismételten tele lesz nem csak a pálya körül, hanem gyakorlatilag a motocross pálya körül is a nagyjából a terület. 5 óra magasságában elkezdődnek a könnyű zenei koncertek. Jön a Pedofor zenekar, majd jön a TNT, és utána még az X-Faktor győztes Fehér Krisztián is, ami után már ugye Taylor Bence fogja pörgetni a lemezeket egészen éjfélig. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Helyieket, nem helyieket, külföldiek már erre sokan lesznek, szálláshelyek tele vannak, úgyhogy aki még tud azért távolabb, még tud találni, úgy gondolom Széchenyi, vagy akár Romhány, és a Patkert irányába tájékozódjanak. A plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az óriásúzda és az ugrálóvája gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagy vidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
0: És mindehez még jó idő is lesz, a legfrissebb prognózis szerint eső nem várható, nagyon kellemes tavaszias időjárás jön szombaton, úgyhogy ez valóban egy tökéletes program lehet mindenki számára, köszönöm Leventének a részleteket, és tehát még egyszer Palócring Mojális holnap egész nap a Balassagyarmat melletti patvarcon.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilág rovat a kirakatban a slágerek között. A Lago Maggiore-nél járunk, miért érdemes itt nyaralni. A Lago Maggiore tó szépsége már első pillantásra is nyilvánvaló. Északon magas sziklafalakkal körülvéve, a parton pedig csinos kis falvakkal szegélyezve, a túrázóktól az ínyencekig mindenki megtalálja a megfelelő helyet. Lefordítva, a Maggiore tó jelentése nagyobb tó. Valójában azonban csak a második legnagyobb az észak-olaszországi tavak közül, a Garda tó után. A maga 212 négyzetkilométerével azonban még így is elég lenyűgöző. A Maggiore tó a festői változatosság és a mediterrán báj tekintetében minden bizonnyal képes felvenni a versenyt a Garda tóval. De főszezonban sokkal kevésbé zsúfolt, mint az utóbbi. A szállodárak tekintetében is lényegesen olcsóbb, feltéve, ha a tó olasz, és nem a svájci részén nyaralunk. Ez azonban nem bizonyulhat túlságosan nehéznek, hiszen a Maggiore tó több mint 80%-a Olaszországban van, de a svájci oldal is gyönyörű, és rengeteg a látnivaló. Hamarosan folytatjuk a nagyvilágrovatot, előtte zene!

0: hogy az idővel fújna attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

Utazzunk tovább gondolatban, nagyvilág rovat a kirakatban, a Maggiore tónál járunk. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű szép helyet Olaszországban. A Maggiore tó olasz oldalán az egyik legszebb hely a déli parton fekvő Arona kisváros. Arona ideális a fürdőzést és a túrázást, valamint a városnézést és a kultúrát kedvelő nyaralók számára. Van itt középkori óváros, lidók, múzeumok, egy gyönyörű tóparti sétány és egy kis kikötő. A hegyvidéki környezet csodálatos túrázási lehetőségeket és látnivalókat kínáló kiránduló helyeket kínál. A tóparti sétányról a turistáknak csodálatos a kilátás a következő pontos látnivalóra, a 10. századból származó Rocca di Angera hegyi erődítményre. A Visconti család és a milánói érsek rezidenciájaként szolgált, és a 18. század vége felé a napóleoni csapatok rombolták le. És egy kis tipp a végére, ha szívesen megnéznék a naplementét a tóról, akkor érdemes a Verbiana városrészhez tartozó Intrából Laveno Mombellóba, vagy fordítva autós kompra szállni, mivel a normál menetrend szerint a hajók csak este 7 körül járnak. Természetesen a sötétben is gyönyörű az átkelés, mert akkor láthatjuk a kivilágított városokat a parton.

0: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jövő héten hétfőn ismét várom Önöket, már a véget ért a kirakat. Péntek délután 4 óra van, remélem, hogy jól érezték magukat. Rédei Renit hallották, és jövő héten újult erővel hétfőn ismét várom Önöket. Még egyszer csodaszép hétvégét mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felroppan a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken beroppan a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
5: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
6: Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
6: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21!
6: Számolj utána!
2: Megéri hozzánk jönni!
8: Na, püspök faladom, már egészen aranybarnára sült.
9: Jó húsban vagy, Csibém?
8: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
9: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
10: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Ébredjen mindenki!
11: Ez egy nagyon furcsa eset.
13: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
14: Mi van ezekkel?
11: Furcsák a gyanúsítottak.
13: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár. Megvan az indítékunk.
11: És furcsák a nyomozók.
13: Keressetek nyomokat!
15: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
16: Birke.
17: Fel kell öklelni. Muszáj fel öklelni.
11: Birka krimi a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
12: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szív alakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Új intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, melynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban. Javaslatot tesznek a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére, közölte brüsszeli sajtótájékoztatója Roxana Minzau, a szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos. Hozzátette, az európaiak 52%-a számára a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
3: Időjárás.
12: Derült napos idő és 24-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható. Napközben erős lesz az UV-sugárzás, védjük a bőrünket.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
14: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
12: Cserhát, Halápi és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a kettes úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
19: mega jó hangulatban.
20: Megafon. Nagyot szól.

0: mutatkozik be a palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Felújítják Vácnát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Vácnát úti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Mangó Sándor a Szőlő utcai javító intézet rablásért fogvatartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A kontroll interjújában elhangzott, hogy Bangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést.
1: Közlekedés.
0: Cserhát, Halápi és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
1: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kinti Live zenekar plusz Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
6: Építkezik? Felújít? Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
3: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
6: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ébredjen mindenki!
8: Ez egy nagyon furcsa eset.
11: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
12: Mi van ezekkel?
8: Furcsák a gyanúsítottak.
13: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
14: Megvan az indítékunk.
8: És furcsák a nyomozók.
15: Keressetek nyomokat!
16: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
17: Birke.
18: Fel kell öklelni. Muszáj felöklelni.
19: Igen!
8: Birka krimi a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
17: Aktív majális szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palócringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokart bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokartozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője, a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palócring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Felújítják Vácnát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsi-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is, mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön, a munkát elkezdték. A polgármester a Vácnátóti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Mangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a Kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A Kontroll interjújában elhangzott, hogy Vangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést.
1: Közlekedés.
17: Cserhát, Halálp és Szanda között útfelújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Karbantartási munkálatok folynak Szob és Kóspallag között is, mindkét irányban lassú a haladás. Napközben a 2-es úton Szendehelyen mérik az autósok sebességét, valamint Vácon a Csányi körúton is mérőautóra kell számítani. Trafipax működik a 22-es úton Ipolyszögnél és Endrefalvánál is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: fesztivál őrültek. Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar plusz Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
1: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 8-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Aktív majálist szerveznek holnap a Balassagyarmat melletti Palóc ringen. A sportlétesítményben nyílt országos és nemzetközi gokart bajnokság, motocross freestyle bemutató, motoros akrobata show és a közönség számára is nyitott gokartozás lesz a program. A már reggel 8 órakor kezdődő aktív események késő délutánig tartanak, amit könnyű zenei fellépők koncertjei kísérnek. Az esti órákban a Pedrofon, a TNT és Fehér Krisztián is fellép. Loksa Levente, a program szervezője a Megafonnak arról beszélt, hogy az aktív turizmus példás eseményeként mutatkozik be a Palóc Ring majális, amely sosem látott érdeklődői rétegeket kapcsol össze ugyanazon a helyszínen. Kiemelte, a hétvégi esemény mindemellett a családoknak szól, és az eddigi visszajelzések alapján nem csak a térségből, hanem a szándékoknak megfelelően Magyarország távolabbi helyeiről is és külföldről is érkeznek vendégek. Loksa Leventét, a Palóc Ring majális szervezőjét hallják.
3: Szálláshelyek tele vannak, úgyhogy aki még tud, azért távolabb még tud találni, úgy gondolom Széchenyi vagy akár Romhány és a Patkert irányába tájékozódjanak. A plakáton minden fönt van gyakorlatilag, hogy mi milyen sorrendben következik. Tele leszünk programokkal, érdemes bármikor kijönni családokkal is. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy a majális hangulatra való tekintettel egész nap ingyenes lesz az óriásúzda és az ugrálóvá a gyermekeknek, de egyébként ettől függetlenül rendes nagy vidámparkot is építettünk, hogyha esetleg a nagyobbak is akarnak szórakozni, vagy a családok együtt beülni egy dodzsembe, akkor azt is meg tudják tenni.
2: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Batta Tibort, Bercel polgármesterét hallják.
4: A környékbeli településekkel arra az elhatározásra jutottunk, hogy mivel ez egy régóta betöltetlen praxis volt, és helyettesítéssel ellátott szolgáltatás működött, ezért a környékbeli 4 településsel együtt úgy gondoltuk, hogy létrehozunk egy közös praxis közösséget. Ez már gyakorlatilag egy akkora terület, amely önállóan is életképes, és így az 5 településen több mint 3600 embernek nyújt lehetőséget. Tehát innentől kezdve már heti 30 órában nyitva lesz a fogászati rendelő, és ez érinti Bercelt, Galgagutát, Nógrádkövesdet, Széchenykét és Becskét is. Ha minden jól megy, mivel a fizikai megvalósulás az most már elkészült, az eszközbeszerzés folyamatába léptünk be. Már megvan az új fogorvosi szék, de még néhány másik dolgot, röntgen, új röntgenkészüléket kell beszereznünk.
2: Felújítják Václát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegelhalter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsi-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is. Mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön. A munkát elkezdték. A polgármester a Václátóti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. Spiegelhalter Lászlót, Václátót polgármesterét hallják.
5: Ez tulajdonképpen egy olyan út, a Bajcsi-Zsilinszky út, ami a temetőnk előtt megy el, tehát van egy közszolgálati funkciója is, illetve van egy olyan része, hogy ez mind a régi Václátót téllakosoknak nagyon-nagyon fontos utca, és az új részen, tehát az új lakóparkban a lakóknak is egy fontos, mert ezen keresztül lehet megközelíteni a lakóparkot. Most ez egy szilárd útburkolatot kap szegéllyel, vízelvezetéssel együtt, úgyhogy ez egy nagy fejlesztés Václátóton most, és nagyon örülök neki, hogy most megtörténik. Nekünk még nagyon-nagyon sok olyan utunk van, ami csak kőszórt út, és ezeket szilárd útburkolattal kell ellátni. Reménykedtünk abban, hogy amikor elindul a Nippon Václátóton, akkor az iparűzési adóból meg tudjuk valósítani. Sajnos ez a Nippon indítás egy picit húzódik, tehát talán ebben az évben elindul, és akkor jövőre szép bevételekből tudjuk gyarapítani a falu útjait, úgyhogy bízunk ebben nagyon.
2: Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szívalakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafüzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy daruskocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. A 15 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában 3-3-as döntetlent játszott egymással a balassagyarmati Günther és a Karancsalja csapata. A forduló gólgazdag meccsét a kölyök foci ese a Bercelejlán játszotta. 24-1 lett a vége. A bajnokságot Bátony Terenye vezeti 39 ponttal, második a Rimóc, harmadik jelenleg a kölyök foci.
1: Közlekedés.
2: Mai Salgótarjánban az ipari parknál figyelik az autók sebességét, jó utat.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.

szerep, csere, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ébredjen mindenki!
6: Ez egy nagyon furcsa eset.
9: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
10: Mi van ezekkel?
6: Furcsák a gyanúsítottak.
11: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
12: Megvan az indítékunk.
6: És furcsák a nyomozók.
13: Keressetek nyomokat!
14: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
15: Birke. Fel kell öklelni.
16: Muszáj felöklelni.
6: Igen! Birka Krimi a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
17: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Szendi Hajni.
19: Hírek.
18: Felújítják Václát út egyik legfontosabb belterületi útját, tájékoztatott a település polgármestere. Spiegel Halter László a Megafonnak azt mondta, a Bajcsi-Zsilinszky utca felújítása elsődleges fontosságú, mert a temető megközelíthetősége fog ezáltal javulni. Hozzátette, ez az utca bonyolítja le az új lakópark forgalmát is. Mindezért kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb elkészüljön. A munkát elkezdték. A polgármester a Václát úti utak állapotával kapcsolatban megjegyezte, számos kőszórt út van még, amely szilárd burkolatra vár. Azokat várhatóan ütemezetten már jövőre képes lesz az önkormányzat megvalósítani, mert számításai szerint az újonnan betelepült papírgyár működéséből befolyó iparűzési adó kellő mértékű lehet ehhez. A 15 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságában 3-3-as döntetlent játszott egymással a balassagyarmati Günther és a Karancsalja csapata. A forduló gólgazdag meccsét a kölyök foci ese a Bercelájlán játszotta. 24-1 lett a vége. A bajnokságot Bátony Terenye vezeti 39 ponttal, második a Rimóc, harmadik jelenleg a kölyök foci. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület a közeledő madarak és fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodás időszakban végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges. A közlemény szerint a tavasz és a kora nyár a madarak mellett más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak. Mivel a hazánkban élő bokrosfás élőhelyekhez kötődő énekes maradak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fióka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Az ilyenkor végzett bokor és fakivágások nem csak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi és állatvédelmi, valamint az erdőtörvényben foglaltakkal is, állítják a természetvédők. Podcast házi gazdaként tér vissza Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter. A Miskolci Egyetem Közép-Európai Akadémia új Central European Legal Insight című műsorát vezeti majd. A tudományos podcast célja, hogy közép-európai professzorokat, bírákat és jogtudósokat hozzon össze szakmai beszélgetésekre. Az első évad 6 epizódból áll, amelyeket már tavaly ősszel, szeptember és december között felvettek, de egyelőre nem publikálták. A vendégek között szerepel alkotmánybíró, egyetemi vezető és jogi szakértő Szerbiából, Horvátországból, Észak-Macedóniából, Lengyelországból és Magyarországról. Zavargások törtek ki Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1-1-jel, ismét bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a stadion körül. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára is. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be. A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz. Az RTL televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15 000 forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
0: Közlekedés.
18: Mai Esalgótarjánban az ipari partnál figyelik az autók sebességét, jó utat.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajné.
3: Hírek.
2: Praxis közösségeket alakítva indul fogászati rendelés a dél-nógrádi Bercelen. 5 környékbeli önkormányzat összefogásával az eddigi helyettesítő szolgáltatást váltva, heti 30 órában 3600 ember kiszolgálására történik meg hamarosan Bercelen. A falu önkormányzati vezetője szerint a mikrotérség élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy az alapvető szolgáltatások, köztük például az egészségügy, ezen ágazata elérhető-e, vagy azért messzebbre kell utazni. Batta Tibor polgármester a Megafonnak elmondta, egy berceli épület felújításával megteremtették az állandó fogászati ellátás helyét is. A munkálatokkal éppen most végeztek. A 30 millió forintos beruházás a régi orvosi ügyeleti hely átalakításával és teljes körű renoválásával valósult meg, benne a fogorvosi szakmához kapcsolódó speciális igények kielégítésével. Szentelt vízzel mosakodott meg egy érettségiző diák Salgótarjánban, mielőtt az írásbeli vizsga elkezdődött. A Nógrád vármegyei hírlapnak nyilatkozó Perce Milán tanuló azt is elmondta, hogy már korán reggel templomba ment imádkozni, majd szentelt vízzel mostott, és a tollait is belemártotta a vízbe. Aztán egy szív alakú ásványt és egy kis angyalkát, valamint egy rózsafűzért is bevitt a történelem vizsgára. Az írásbeli után elmondta, hogy szerinte jól sikerült a megmérettetés, és utólag úgy érzi, hogy ezúttal éppen elég volt csak odafigyelni évközben a tanórákon, mert már azzal is bőven jó teljesítményt lehetett elérni a vizsgán. A váci rendőrök elfogták azt a 18 éves férfit, aki rollereket és autót lopott. A csörögi fiatal férfi még április 13-án kezdte meg a lopás sorozatát, amikor Vácon egy garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem sokat tétovázott, ráállt és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte. Másnap éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket vitte magával. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőjét is ellopta. A tolvaj április 15-én reggel is lecsapott. Egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Nem utazhatott viszont sokáig, még aznap délután egy darus kocsi aláfutás gátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt, és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről. A rendőrök elfogták. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Új intézkedéseket javasol az Európai Bizottság a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében. És ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban. Javaslatot tesznek a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére, közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzau, a szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos. Hozzátette, az európaiak 52%-a számára a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik.
1: Közlekedés.
2: Mai Salgótarjánban az ipari partnál figyelik az autók sebességét, jó utat.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a közeledő Madarak és Fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges. A közlemény szerint a tavasz és akkor a nyár a madarak mellett más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő bokrosfás élőhelyekhez kötődő énekes maradak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fióka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Az ilyenkor végzett bokor és fakivágások nem csak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi és állatvédelmi, valamint az erdőtörvényben foglaltakkal is, állítják a természetvédők. Feszültebb hang nem jellemzi az utóbbi napokban a szlovák-magyar politikai párbeszédet, különösen a beiktatás előtt álló magyar miniszterelnök Magyar Péter kijelentései nyomán. Pozsonyban több kormánypárti politikus is bírálja a leendő kormányfőt, amiért beszédeiben következetesen felvidékként hivatkozik Szlovákia magyar lakta területeire. A diplomáciai adokkapok már a kötelező sorkatonaság és a határrevízió kérdését is felszínre hozta. Ugyanakkor Robert Fico szlovák kormányfő békülékeny nyilatkozatot is közzétett. A V4-ek várják vissza Magyarországot, a negyedik muskétást. Zavargások törtek ki Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1-1-jel, ismét bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a stadion körül. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára is. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be. A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten a Puskás arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Mai Esalgó tarjánban az ipari parknál figyelik az autók sebességét, jó utat.
1: Most.
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Mangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogvatartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A kontroll interjújában elhangzott, hogy Mangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, erősítette meg a csatorna elnök vezérigazgatója 444-nek. Vaszi Miklós a portálon megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt. Úgy fogalmazott, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brendekkel a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. A 444.hu információi szerint a Napló magazin műsort is érinti az újjászervezés. Az RTL televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15 000 forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
1: Közlekedés.
2: Mai Esalgó Tarjánban az ipari partnál figyelik az autók sebességét, jó utat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Laura.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlenkezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyette szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangulag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

got no.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlenkezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyettes szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangulag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlen kezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyette szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangúlag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.